0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Tovább enyhül időjárásunk, délután 20 fok körüli maximumokat mérünk. Marosvásárhelyen közel 9 hektáros zöld és szabadidős övezetet alakítanak ki az egykori Medgyesfalvi téglagyár területén, és a kisebbségi jogok védelmét és bővítését is célul tűzi ki a Siegfried Muresan által kijelölt kormányprogramja. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Megérkezett az idei influenza elleni oltóanyag a marosvásárhelyi gyógyszertárakba. Egyelőre kisebb mennyiségben kapható, de a készleteket a hétvégén és jövő héten várhatóan feltöltik. A gyógyszerészek szerint idén nagyobb az érdeklődés, különösen a gyermekeknek szánt vakcina iránt. Az influenza elleni oltási kampány hivatalosan október 1-én kezdődik. A jogosultaknak az oltást orvos írja fel, a vakcinát pedig a nyílt forgalmú gyógyszertárakban lehet kiváltani. A házi orvosok szerint az októberi oltás megfelelő időzítés a január-februári influenza szezon előtt. Marosvásárhelyen közel 9 hektáros zöld és szabadidős övezetet alakítanak ki az egykori Medgyesfalvi téglagyár területén. A beruházás becsült értéke 98,5 millió lej, áfával együtt. A tervek szerint több mint 56 ezer négyzetméter zöld felület, gyalogos és kerékpárutak, futópálya, játszóterek, sportpályák, pump track, skatepark és minigolfpálya is készül, piknikező és pihenőhelyeket, valamint a házi állatok számára külön területet is kialakítanak. A beruházás várhatóan 36 hónap alatt valósul meg, ebből 24 hónap a kivitelezés. A kisebbségi jogok védelmét és bővítését is célul tűzi ki a Siegfried Muresan által kijelölt kormányprogramja. A PNL, az USZERÉ és az RMDSZ által kidolgozott 28 pontos tervezet szerint biztosítanák a nemzeti kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának és közösségi szimbólumainak megőrzését és szabad kifejezését. A program emellett közigazgatási reformot, új bértörvényt, adócsalás elleni intézkedéseket, a beruházások felgyorsítását és az egészségügyi rendszer átalakítását is előirányozza. A tervezet szerint 2027-ben nem vezetnének be új adókat, és a költségvetési helyzettől függően 19%-ra csökkentenék az áfát. A Viktória palotában fogadta Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttségét. A megbeszélésen a politikai helyzet mellett a költségvetési pénzügyi egyensúly alakulását is áttekintették. A kormány szerint az első 7 hónapban a költségvetési hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ilie Bolozsán szerint a kiadások csökkentése hozzájárult a deficit mérsékléséhez. A korábbi csökkentés ehhez pedig folytatni kell a megkezdett gazdasági reformokat. Egyre több romániai benzinkúton lépi át a benzinára a literenkénti 10 lejes határt. Több töltőállomáson már 10 lej 5 bani körül kell fizetni egy literért, még egyes kutakon még néhány banival ez alatt marad az ár. A gázolaj is tovább drágul, literenként már csak néhány bani választja el a 11 lejes lélektani határtól. Az üzemanyagok drágulása annak ellenére folytatódik, hogy a kormány 25%-kal csökkentette a jövedéki adót. Tovább enyhül időjárásunk, ma a változó, gyakran felhős égbolt mellett 20 fok körüli maximumokat mérünk, számottevő csapadékra nincs kilátás, Marosvásárhelyen most 8 fok van.
0: Most pedig.

0: Tegnap azt mondta a Berecki, hogy itt leszünk ma korán reggel a nyakatokon. Úgyhogy itt vagyunk a nyakatokon, jó reggel, de jó hírrel jöttünk. Péntek van, nyitjuk meg a hétvégét már ilyen hajnali órában. Berecki, Szili és Nagy Endre mikrofonnal a következő 4 órát együtt töltjük, és már is bokában állunk pár perc alatt a hétvégében.
1: Dihá, itt vagyunk veletek. Jó reggelt, megértük ezt a pénteket is, és hála jó Istennek, a jó Isten kegyes volt hozzák. A nap is fel kell, ha minden igaz, úgyhogy folytathatjuk a következő 4 órában a szórakoztatást és a szórakozást a ti részletekről. Ez a hármas szabály, Simple Plan, Shampoo és Summer Paradise, itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében.

0: Milyen jó, hogy van nekünk szeptember nevű előadónk, mert hogy most már lassan elfogytak a zenekarnév opciók, aztán jön az október zenekar, mint így tovább. 7 óra és 11 perc, ez volt a Cry for You indul, illetve hogy hát folytatjuk a mai pénteki kiadást. Mindenki nagyon pénteki hangulatban van, illetve remélem, hogy már most nagyon hétvégi hangulatban vagytok. Nálunk Szentgyörgyön már lezárták a központot, a Kürtös Kalács nem tudja bevenni a kanyart. Hogyha már olyan hosszú a legnagyobb Kürtös Kalács, hogy 3 utcát kell lezárni, hogy a kanyart bevegye, hogy bejön a főt, csak viccelek, nem. Szervezkednek, építkeznek, készül a vásár, készül a központ, majd aztán lesz Dumaduba is, úgyhogy érdemes majd fülelni, és persze kijönni, kóstolni is mindenféléket.
1: Hú, nekem nagy kedvencem a Kürtös Kalács. Tehát, hogy ha kell egy ilyen jó kis édeséget mondjak, amit mit tudom, elmegyünk valahol egy rendezvényre, és akkor egyszer csak úgy édes, akkor tudja a Kürtös Kalács. De tényleg, fú, nekem nagyon. Tehát, hogy, és abból mondjuk nem mindegyik fajta, hanem a sima cukros, a fahéjas, és néha diós. Uh-huh. Ezek nekem ilyen basic, de ez amikor jönnek ezek a málnacafatokkal, az ilyen szárításokkal, az annyira nem. Viszont képzeld el, hogy tavasszal, amikor voltunk a Steak Fesztiválon, akkor ott volt, jó, most elnézést kérek tőlük is, hogyha hallgatnak, de van egy Kürtös Kalács manufaktúra, úgymond, ahol egy nénike volt, aki úgy becsületesen kézzel, tudod, úgy tagasztotta jól a Kürtös Kalács.
0: Volt neki tekenyője is.
1: Volt tekenyője, mindenféle sótben interjún, most fú, ne haragudjon, nem fog eszembe, hogy neve. Na mindegy, a lényeg az, hogy ők sós Kürtös Kalácsot is készítenek ilyen sajtal, gouda sajtal. Fú, nagyon fincsi volt.
0: Meg vannak
1: nagyon.
0: még azok a mini Kürtös Kalácsok, amik nem ilyen óriásiak, nem ez a nagy, most nem mondom az árát.
1: Igen.
0: Tehát nem olyan vastagságú, mint a lefolyócső, hanem olyan vastagságú, mint a kagyló lefolyó. Tehát most mondom, egy férfiúi hasonlattal, és kérek a hölgyektől.
1: Nem budi, hanem kagyló.
0: De te azért megért. Tehát az a lényeg, hogy szót értünk, ami a különböző...
1: Így van, persze.
0: Most cső alakú tárgyak átmerőjéhez, most mihez hasonlítsam ebben az órában, míg mindenki lépve most mindenki a rádió készülékek előtt. Szóval igen, és van ez, amelyik ilyen kicsebb, és akkor megtöltik. Ettél már ilyet?
1: Nem.
0: Meg van töltve tejszínhabbal, meg csoki reszelékkel, meg mindenfélékkel, sőt, nyári szezonban még fagyival töltött mini Kürtös Kalács kagyló lefolyó átméretűt is láttam.
1: Calories.
0: Ne rejt nekem, mikor Kürtös Kalács fesztivál hétvége van, gyere a kalória számlálóval, valaki meg fog gyepálni. Amúgy tudod, hogy vannak azok a vasnyelű fa dolgok, amire teszik a Kürtös Kalácsot, hogy forgassák. Na, azzal szokták elhajtani az ilyeneket, mint te. Ilyen fesztiválról, aki a kalóriákat számolja.
1: Jó napot kívánok, szeretnék egy Kürtös Kalácsot venni. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyi kalóriát tartalmaz? Menj el innen! Te mi vagy te? Igen, hát meg tudom érteni valahogy. De nem, jól nézek ki, de valahogy még nem volt részem ilyen fagyis dologban.
0: A legjobb sztori az volt, mikor voltak nálunk, de még sok évvel ezelőtt van annak, vagy 10-12 éve voltak amerikai vendégek, és annyira szerették a Kürtös Kalácsot, hogy azt mondták, hogy otthon is akarnak készíteni. És akkor elmentünk Parvajra, vagy Szovátára, valahova, hogy hol lehet venni ilyen bunkos botot vasnyérrel, ami készül, ugye? És akkor képzeld el, bevásároltak, voltak vagy négyen, mindenki vett vagy négyet, hogy otthon majd American Kürtös Kalácsot fog készíteni. Aztán utólag kiderült, hogy alig engedték fel a repülőre őket, mert nem akarták, de nem fért bele a nagy check-in bőrömből logott ki egy fél méter vas. Jó kézműves kovácsolással, és meg nem akarták felengedni a gépre, mert azért ezzel el lehet éríteni a repülőgépet, legyünk őszintén.
1: Hát azért el. Tehát szúróvágó ütőeszköz mindennek megfelel. Vannak azok a kicsi Kürtös Kalácsok, tudod, az, ami nem az, amelyiket te mondod, hanem még annál a kisebb, amire lehet kapni direkt ilyen otthon használatos, ilyen olajtepsis menetet.
0: Igen.
1: És a nagymamám például nagyon zseniális ilyen Kürtös Kalácsokat szokott készíteni néha, úgyhogy remélem hallja is előbb-utóbb.
0: Meg. Jó, nem fog az egész műsor Kürtös Kalácsról szólni, mindenki jegye meg akárról is hallgatja, 0730548888, de azért a kedvencet írjátok meg, ha már így elkezdtük.
2: Mindenről dumál.

0: Dua Lipa és a Love Again. Szerintem ez a dal azóta annyira már nem aktuális, hogy biztos azóta már szerelembe esett még egyszer. Mert úgy volt, hogy azt mondta ebben a dalban, hogy aztán többet biztos, aztán a rühös, büdös életben nem lesz szerelmes, de talán azóta már megtörtént.
1: Lehet.
0: Ha nem belénk, de megtörtént.
1: Na mindegy, nem baj, igen. Hát ott valahol maradtunk el, kürtös kalácsuk nem maradtunk el, icipici kürtös kalácsuk nem, mert a hétvégén kürtös kalács fesztivál.

0: Tehát egy kicsit van egy ilyen pici porszerűség rajta.
1: Igen.
0: A cukrosba, a cukros attól zseniális, hogy azt nagyon jól van elkészítve, akkor én ráolvad ilyen karamellizált cukormászként, és akkor roppan a fogad között, ahogy falod be.
1: Igen.
0: Tehát a legjobb szerintem. Tehát annyira autentikus, annyira klasszikus, és annyira zseni, hogy az valami elképesztő. Tehát ezt már a szárított málna darab az életben nem fogja tudni.
1: Nem, azt már tehát csak elrontani lehet.
0: Ő a szárított málna darabos, vagy nem tudom, hogy mondják ennek, milyen málnának hívják ezt? Van ez a Ophelias Lizolt málna. Valamilyen filizált. Valami ilyesmi szót keresek. Nem, semmit tudom. Na mindegy, na az a málna, az a ficsúr, aki megérkezik egy céghez, egy fiatal gyerek,
1: igen,
0: és meg akarja váltani a világot, hogy figyeljetek, boomerek vagytok, úgyis én leszek a sztár. És akkor így a boomerek hátradőlnek, és azt mondják, hogy hadd fussa magát, hadd fussa ki magát.
1: Úgyis elfárad, egyszer, visszajön egyszer a cukormázas kültőshöz, persze.
0: Egyszer úgyis elfárad, így van. És az ügyfél előbb-utóbb úgyis meg fog keresni az öreg boomereket, mert tudja, hogy ott a tapasztalat.
1: Uh-huh.
0: Na ők azok, ők a cukros fahéjas kürtös kalács.
1: Hát ezt nagyon szépen megfejtetted. Az egész
0: köszönöm
1: társadalmat
0: szépen.
1: Igazából... Nem, tehát igazából úgy kellene, hogy létrehozz egy új tudományágat, még nem fejezted be a munkád, nincs még elvégezve. Ez lenne a kürtös szociológia, ami azt jelenti, hogy úgy rajzolnád meg a társadalmi rétegeket, meg a különböző szereplőket, hogy mindenki ezt tudná társítani egy kürtös fajtát, és akkor már is...
0: Én ezt most megcsinálom.
1: Hát meg is, kész is vagyunk. Így van.
0: Ez már kész is vagyunk, ezzel megcsinálom. Én leszek a kürtösológus.
1: Új szakma
0: zsebbe. Nagyon jó. Nehéz idők jönnek.
1: Ha ebből is meg lehetne élni, az volna a fura, de szerencsére még nem. Közben vannak beköszönőink Anikónak. Jó reggel, köszi, hogy itt vagy, csodás napot, és jó hétvégét neked is. Marikának is jó reggel, szép őszi napot, és jó hétvégét kilátod. Marika bölcsasszony, mert tudja, azt kell kívánni, amit lehet, ami meg lesz, mert az biztos, hogy őszi nap lesz. Tehát szép nyári napot kívánhatott volna, de nem volnánk előbbre.
0: Ez így van. Robertnek is jó reggelt kívánunk neki, Pálinkás Vidám, jó reggelt jelentem. Péntek van, köszönjük szépen. Simon írja nekünk jó reggelt, nektek függ, hogy mindenkinek jó reggelt kívánok, emojik hada. Én hát a reggelt tudom, hogy köszöntem be, hogyha a jóisten kegyes volt és felkeltanom, de ez fel kell ez a nap, vagy mi van?
1: Persze,
0: mindig nem látok ki az ablakon.
1: Azt a türelmetlen ifjúság még a napra se tud várni, hihetetlen.
0: Én most lemálnás kürtös kalácsosztál.
1: Mánás kürtös vagy, igen. Mánás kürtös vagy, nem vagy megelégedve a napfelkeltével, de megnyugtatlak, hogy van egy applikáció a telefonodon, és mutatja percre pontosan, mikor van a napfelkelte. Sőt, nem már az okos óráját nézi. Ennyit a generációkról. Azt
0: írjam a
1: 0730548888. Fekete-fehér, igen, nem regisztrációra is használható ez a szám. Várunk ide.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hi, somebody to, that I used to know.
1: Megvan, yes.
0: Hirt első délután az, az a felírás, akkor hirtelen már nem láttam. Na, visszatérve, jó reggelt korán, micsoda? Jó reggelt, Kórén kürtösről hallottatok? Az olajba sült. Kórén kürtös?
1: Igen,
0: ez a neve?
1: Hogy, igen, de azt hiszem úgy, hogy rátekerik valamire, és mindenestől alábrudgyantják, tehát ilyen deep fried kürtös.
0: Defiled kürtös, hát meghalok, hát ez Jézus Mária.
1: Ősi székely recept, ez az... ezt még a nyereg alatt puhítva, szárítva etel közből hoztuk ezt a defiled kürtöst.
0: De Jóska, de! De Jóska, csináljunk-e ma estére egy defiled, mi ez a neve? Deep dive?
1: De csak én találtam most ki, tehát nincs ilyen.
0: Tudom, de mi volt a neve?
1: Deep fried kürtös.
0: Deep fried. Jóska, de estére egy defiled kürtöst azért dobjunk össze, de. Hát ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, igen.
1: Írja még itt nem kell nekünk, hogy édeseim, sok embetűvel szerintem azért, mert összeragadt a porcukortól a szája. Édeseim, pornépnek porcukros kürtős jár, nem ilyen úrias, málnás, mézes, macis, fahéjas ölelés neked is. Köszi. Ezek szerint az egyszerű emberek választása lehet, hogy tud valamit.
0: A fahéjas az nem ilyen extra, vagy ilyen extrának számít. Mondjuk az is az sem egy régi dolog szerintem az, hogy fahéjas kürtös kalács van. Azt írja nekünk Zsófi, hogy volt egy nagymamám zseniálisokat sütött ilyen deep fried kürtöst. nem hallottam még erről, hogy tényleg az egészet beteszik olajba. Mondom, van az a kicsi tekenyős, amikor van ugye egy kicsi ilyen összekovácsolt edénk, és abba olajat töltesz, és akkor abba forgatott kézzel a kis kürtös kalácsokat. Ezek ilyen miniatűrök azok.
1: Lehet, hogy Zsófi is erre. Zsófi, írd meg nekünk a receptet, küldj egy fotót egyébként, hangüzenetet is, és egy Wikipédia cikket is linkelve megkérlek, hogy ez a
0: kóstolótól ne lemaradjunk.
1: Ez hogy néz ki, persze, mindenképpen, és egyébként, hogyha még friss, akkor küldhetsz is kóstolót, persze.
0: Milyen válogató ide? Még ha friss, esetleg ha friss, akkor küldhetsz nekünk. Ja, jó, oké. Okay. Attila, írek, bocsáss meg, hogy ehhez tartozik, amit akartam.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy egyébként tudod, hogy mikor finom a háromnapos kürtős, amikor nincsen friss. Mert nem igaz, hogy ott marad.
0: Tehát... Ez igaz. Egy kicsit felmelegítve, icipicit, meg mikrózva, lerezve, bármit csinálva, felmelegítve, megpuhul egy talán, picit megpicolod vízzel a tetejét, és kakaós kávéval. Tökéletes.
1: Wow, kész, mehetsz az öreg otthonba. De hogy már togassál is bele, nehogy...
0: Szilár bátyám, marad szerdáról kültös kalács. Milyen nap van ma lejeke?
1: Jaj, Szili bácsi, hozom a kakaóját, ne látom, nincs, hogy be már togassa a száraz kürtöst.
0: Jaj, de jó lesz, ez már nagyon várom. Azt írja nekünk Csíki. Igen, jó reggelt, fiúk, Olaszországból hallgatlak titeket, szép napot. A koszticás kürtös kalás a tuti.
1: A kosztica az nem ilyen tokaszalonna?
0: De az.
1: Császárszalonnás kürtös kalács, az igen.
0: Te figyelj, simán lehet, hát miért ne? De mivel tapad meg? Mert az ugye egy kicsit azért mégiscsak egy húsdarab.
1: Nem mondta senki, hogy nem cukros attól még a kürtős.
0: Na, nem már, persze, cukros kürtös kalácsba beleragadva egy kosztica.
1: Ettél
0: hát
1: már
0: aztán nagyon jó.
1: Mézzel nyakon öntött francia grill csirkét?
0: Nem.
1: Én sem, de kínálták.
0: Tényleg?
1: Ha, persze. Kihozták a gőzölgő egybe egy pipit, és letették az asztal közepére, és mikor már neki, akkor azt a bödömézest leöntötték, hogy ott rákaramellizálódjon egyben, persze.
0: Ne, az maga a kegyetlenség a csirkével szemben. Ha már ettem ilyen, ugye van
1: el. Velem szemben, nem voltam.
0: Veled szemben, igazad van.
1: A csirkének már mindegy azon a ponton, Szili.
0: Tényleg, veled szemben igazad van. Ettem ilyen, ezt a mézes, szezámmagos, tudod, ezt a kínai csirkét. Olyan tettem, amúgy nem volt az olyan rossz. Tehát az úgy egész finomkás volt, de így egészben nem tudom, hogyha ezt megmerem, főleg ha ilyen koszticás verzió van. Na mindegy, hát kürtös kalács ennyi kb., mert hogy megyünk tovább, és fekete-fehér igen nem játékunk következik, hamarosan itt nálunk a Gagán.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
3: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
4: Máté, mi a helyes válasz?
3: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
5: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
6: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
7: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
8: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
10: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
0: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Újra Fekete-Fehér, igen, nem, mivel én már a héten elloptam egy játékot Endrétől, ezért most visszaadom neki, úgyhogy Endrének keresünk ellenfelet, ezt akartam mondani péntek nevében.
2: Lássuk, hogy megtaláljuk-e Krisztinát a vonal túlsó végén. Jó reggel, szia, halljuk egymást!
3: Jó reggel, sziasztok, igen.
2: Krisztina, szia. Türelmesen várakozik. Merre vagy, merre jársz? Várakozol már a forgalomban, mint mások is ilyenkor?
3: Igen, én ki akarok menni a főútra.
2: Na, ott akkor kéne egy úriember. Hova lettek az úriemberek a forgalomból?
1: Hol tartozkodsz településileg?
3: Elég de nincsenek sokan.
1: Településileg hol vagy?
3: Székelyudvarhelyen.
1: Székelyudvarhelyi férfiak, akik hallgatnak a rádió, engedjétek már Krisztinát ki. Uh-huh. Jó? Most ott álljon meg már valaki, és engedjétek Krisztinát ki. Na figyelj, Krisztina, tudom, hogy nehéz most ilyenkor, főleg, hogyha ki kell fordulni egy főútra, akkor koncentrálni egy másik játékra is. De mivel női hallgatónk van, és női játékosunk van, a multitasking királynői vagytok, úgyhogy simán menni fog ez neked. Endrével fogsz egyet játszani, jó? Fekete-fehér igen-nemet.
3: Rendben, vele úgyse játszottam még.
2: Na lássuk, hogy sikerül megveressem magam. Krisztina, figyelj, jön a visszaszámláló egy percig, utána aztán izzadhatunk. Jöhet?
3: Jöhet, persze.
0: 3, 2, 1, start!
2: Mióta itt szóval tartunk, Krisztina, sikerült kitérni a főútra?
3: Természetesen, nagyon ügyesen ki is fordultam pár perc alatt.
2: Került egy udvarias lovag?
3: Arra nem volt időm, hogy megnézzem, hogy ki nem jó az egyet. Jaj, kimondtam!
1: Jaj, kiviza, mert arra nem volt időd, azt mondtad.
2: Nem baj, de nem baj, de én tudtam, hogy ha a pasikról, se a lovagokról kezdelek beszéltetni, akkor jó lesz ez.
1: Ez az.
2: Nem baj, Krisztina, nem történt semmi.
3: Amit a pasikról van szó, a multitasking elmaradt.
1: Nagyon jó.
2: Végre, ma megtudtunk valamit a női lélek titkairól, Krisztina. Hát ezért külön hálásak vagyunk, külön díjat kéne ezért adni. Ne feledd, hogy csak azért, mert ez most így sikerült, és a pasik miatt már megint nem tudtál koncentrálni. Attól még 100 lejre, Andy Ball csoki a tied, úgyhogy gratulálunk ehhez a nyereményhez. Édes szájúak vannak-e a környékeden?
3: Jaj, én nálam édes szájuk nincsen.
2: Ja, nem lehet, hogy nem is másnak.
3: Az biztos.
1: Akkor tarts titokba. Most egy kicsit a rádióban egy pár ember hallotta, de hát a titokba tudod otthon ezt tartani. Mit csinálsz? Munkában mész? Mit csinálsz?
3: Igen.
1: Na jó van, akkor jó.
3: Már késésbe vagyok, de sietek, érkezek.
2: Szerintem megbocsátanak, megmondod utólag, hogy hozol egy kis Endibolt kóstolóba a munkahelyre, mert nyerted a gagáns, rendben lesz a történet. Legközelebb, mikor nem engednek ki a főútra, egy házi csokit nyújts ki az ablakon. Hát, ha az első embert lehet ezzel.
3: Megbeszél.
2: Nem is kenyerezni, de csokoládézni. Szép napod legyen, Krisztina, hát, köszi, hogy itt voltál.
3: Köszi nektek is, sziasztok.
1: Köszi szépen. Szia.
0: Gratulálunk az Endivó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
4: Mindenről dumálunk.

0: hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
0: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.
0: A hármas szabály.

0: I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant.
1: Azon gondolkoztam, ha láttok valakit a forgalomban ilyenkor 7 és 8 között, aki mosolyog annak ellenére, hogy nem engedi ki senki a fiútra, azért van, mert éppen nyert a kagán. Úgyhogy érdemes akár így is megfigyelni a dolgot, és persze bekerülni ebbe a dologba, várunk további regisztrálókat is a fekete-fehér igen nem dobozunkba.
2: Igen, Endre arra biztatta, ugye, hogy egy endivócsokit azért nyújtson ki az ablakon, hogyha valaki nagyon szidja a késés miatt. Én azt mondom, hogy inkább ilyenkor a szidást kell elfogadni, főleg ha ennyire édes szájú az ember. Elcsak meg nyugodtan, drága Krisztina, csokit, és essen jól. Na kérem szépen, menjünk tovább a 8-as hírekkel, aztán pedig visszatérünk utána, és folytatjuk a mai műsorunkat.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám.
6: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészuló utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
12: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
13: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
14: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
15: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
16: A Roland férfi öltöny szaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
15: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland stílus minden alkalomra.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garázst, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
17: Gyere!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Tovább enyhül időjárásunk, délután 20 fok körüli maximumokat mérünk. Ma véglegesíti kormányprogramját Siegfried Muresan, és zárra levette a díjkot Kölin Georgescu mogosvajai házát. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Gyermekpornográfiával gyanúsítják Krisztián Pomohács népdalénekest. A díjkot marosvásárhelyi ügyészei szerint 2017. júliusa és 2026. júniusának elseje között mobiltelefonjával több mint 60 kiskorúakat explicit szexuális tevékenység közben ábrázoló fotót és videót készített. Az ügyben a nyomozók szerint online szolgáltatásokon keresztül ilyen felvételeket szereztek be, birtokoltak és terjesztettek. A díjkot Pomohács és egy 31 éves férfi előzetes letartóztatását kéri. Mintegy 10,2 millió lejből rendezik a marosvásárhelyi Ballada utcát. A helyi tanács jóváhagyta a beruházást, amelyet a Horja és a Kuzavoda utcákat összekötő útszakasz korszerűsítését célozza. Az utca két forgalmi sávot és legalább másfél méter széles járdát kap. Korszerű ledes közvilágítást építenek ki, megoldják az esővíz elvezetését és előkészítik az optikai hálózat infrastruktúráját, rendezik a kereszteződéseket és a gyalogátkelő helyeket, valamint akadálymentesítik az utcát. Ma véglegesíti kormányprogramját Siegfried Muresan, majd elküldi azt Soren Grindianónak. A kijelölt miniszterelnök hozzátette, kész tárgyalni a PSD elnökével, de a találkozót a parlamentben tartaná, ahol a többi párttal is egyeztetett. Siegfried Muresan szerint előző nap telefonon egyeztettek, és elküldte Grindianónak a program fő irányvonalait. A részletes változatban a konkrét intézkedések is szerepelnek majd. A PSD korábban jelezte, hogy csak akkor kész tárgyalni, ha a program figyelembe veszi a párt 10 javaslatát. Utasítsa el az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet, erre kéri a Tanulók Országos Tanácsa a képviselőházat. A diákok képviselői szerint az egyenruha nem szünteti meg az iskolai egyenlőtlenségeket és a zaklatást, kifogásolják azt is, hogy nem kérték ki véleményüket a tervezet közvitája során. Tiltakozásként szeptember 28-ára fekete ruhás akciót hirdettek, a tervezetről a képviselőház döntőházként szavaz. Zárra levette a díjkot Kölin Georgescu mogosvajai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják, a volt elnökjelöltet egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. A bukaresti törvényszék kedden elutasította előzetes letartóztatását és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el.
19: Sikeres játéknapot zárta a székelyföldi csapatok többsége az Erste Ligában. Az újonc háromszéki ágyusok fölényesen 7-1-re verték a Dunaújvárost, míg a Csíkszereda néhány nappal az újpesti vereség után 5-2-re vágott vissza az uténak. A brassói Korona idegenben 3-1-re győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémiát, a címvédő Gyergyói HK viszont hosszabbításban 2-1-re kikapott a DVTK-tól. Laurencio Regecanfot hivatalosan is bemutatták a Fecsesebe új vezetőedzőjeként, így az 51 éves szakember harmadik alkalommal irányítja a bukaresti együttest. Első mérkőzését október 10-én a Galacio Cellul ellen vívja, addig 16 nap áll rendelkezésére a felkészülésre. Regecanf korábbi két időszakában két bajnoki címet és egy román szuperkupát nyert a csapattal. A Fecsesebenél Marius Bácsú helyét veszi át, és visszatérése már a negyedik edzőváltása a Superliga jelenlegi idényében.
18: Tovább Tovább enyhül időjárásunk. Ma a változó, gyakran felhős égbolt mellett 20 fok körüli maximumokat mérünk. Számottevő csapadékra nincs kilátás. Marosvásárhelyen most 9 fok van.
17: Most pedig.

0: Még egyszer szép hétvége reggelt, péntek van és 8 óra múlt néhány perccel. Ebben az órában a hármas szabályban nyeremény is van, méghozzá a Szivárvány ruhás üzlet 300 lejes vásárlási utalványa keresi a gazdáját. Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, zúz tovább a hétvége nálunk.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra után. Jönnek a jó zenék is természetesen. Ellen Fejó következik az egész bandájával együtt. Most nem sorolom fel, hogyha nem haragusztok, úgyis megkapják a jogdíjat utána. Party Rock Anthem, ezt fogjuk folytatni most a műsort, illetve kezdeni a második órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem.

0: Bam Bam, Hugel és Szoltó, ez volt a Jamaican, ráznál, de erre Kubában azért. Vagy bocsánat, Jamaicában. Nem éveszük össze.
1: Jamaicában. Hát, ha nem muszáj, akkor ne, igen. De most hallottam, hogy ő nem Hugel, hanem Hugel, vagy valami ilyesmi. Francia gyerekről van szó. Ő nagyon felkapott.
0: Hát, très joli, très bien, Hugel.
1: Kezdődik.
0: Abba kezdődik a
1: pont. Szója, befejeztem egy
0: kávézést.
1: Kész vagyok. Ne, de nagyon felkapott kis vagány DJ lett. Uh-huh. Most az utóbbi időben meg nagyon vagány kis producer lett, meg lett egy csomó jó zenéje. Többek közt magyar dalszövegszerzőkkel is dolgozott már együtt, sőt az egyik legnagyobb Moving to Sun, vagy azt hiszem ez az új dala, ami most a Billboard lista tetején van, na annak a szövegét talán egy magyar nő írta, és igazából az lett majd átdolgozva. Úgyhogy vagány csávó, vagány, én bírom. Kicsit ilyen, tudja, hol az egója, meg úgy elég látható helyen van, de hát na.
0: Hogy állj egy DJ pult mögé egó nélkül? Szóval ez hozzátartozik a szakmához.
2: Hello!
0: Még szerencsé, hogy kicsi a DJ, mert itt könnyű felkapni. Közben jönnek üzenetek a kürtős kalácshoz, méghozzá Kinga írja, hogy mákos gubát szokott a régi kürtősből készíteni. Miért kínoztok?
1: Magunknak kerestük, Endre. Ne fogd rájuk.
0: Az ágyat,
1: nem ők a hibás. Pontosan, kellett nekünk biciklimos hajcsuk. Mihály azt írja nekünk, hogy Szentgeresztbánya lövétei eltérőjénél rendőri ellenőrzés szonda. Nagyon jó, köszönjük szépen Mihálynak ezt az útinfót, ha bármi más útinfó van, akkor légy szíves. Írjatok, szondáztassanak is, nem szondáztatnak eleget. Én még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevésszer. Életem, képzeled, 12 éve vezetek autót, és egyszer voltam megfújatva. Uh-huh. Egyetlen egyszer, 12 év alatt. Nagyon kevés, nagyon borzasztó kevés. Én ezt nagyon nem szeretem.
0: Igen, az érdekes, hogy valahogy én is ez a tapasztalatom, hogy de amikor neki fognak. A múltkor egy hajnalban hazaúton kétszer is sorra kerültem. Egyszer mindjárt, hogy kikanyarodtunk a vendéglőtől, mert lagzis körülmények között voltak, és gondolták, hogy na hát ha. És aztán megtartottam emlékbe azt a kis műanyag pipácskát, amit ők rátesznek, ugye, ami ugye egyszer használatos. A következő rendőrnél mondtam, hogy ne bontsa ki, van nálam egy most volt csak használva személyes, ez nekem rá van írva a neve, van jelem rajta, mint az óvodában.
1: Aztán fogja meg még meleg.
0: Így van. És teljesen ártatlan illata van. Szóval vigyázzatok, Szentkeresztbánya lövétei eltérőjén Mihálynak köszönjük.
1: Igen, közül Atta írja, na annyit ne szondáztass. De. Szondáztassanak ügyesen, fújassák.
0: Ha már szondáztatni kell, inkább felülről.
1: Ja.
0: Ebben megegyeztetek.
1: Ezzel egyet tudok érteni. Sziasztok, ilyen, kaptunk egy fotót közben, diós kis kürtös. Ez az, hát elküldte Orsi. Sziasztok, ilyen, mi teljesen megtöltjük dióval, isteni amúgy rendes kürtös kalás tésztából csináljuk, csak kisebbek. Uh-huh. Ez kerestem, ez zseniális, tökéletes, gyönyörű.
0: Igen, a Oliver is írja, jó reggel fiúk, a korén kürtős, idézőjelben megtisztelve a név, az a kukorica korére csavart tekert tészta anyag, nem pedig arra a konuszos hagyományos fára, amin ma sütik jelenleg. Bocsi, az ékezetek hiányáért írja még Oliver, megbocsátjuk, persze érthető, amúgy pedig köszi a pontosítást.
1: Így van, köszönjük szépen. Illetve köszönjük szépen, hogy írtatok a kürtös kalácssal kapcsolatban. Nem akarunk ennél tovább menni, mert én úgy gondolom, hogy holnaptól kezdődően két napon keresztül bőven fogtok hallani róla. Úgyhogy szerintem ez már így ebből a formában bőven elég volt. Képzeld el, ma van az ölej meg egy vegetáriánust világnap.
0: Na várj, mert ez nehéz lesz.
1: Hát nem, most már ide többen vannak.
0: Hát gondolkozom, szerintem egyre több vegetáriánus van. Körből.
1: Nekem sincs ez ismerős, de van, biztos van olyan akiről nem mondjuk, nem is tudom, vagy lehet, hogy tudom is, hogyha összeszedem az agyam, hogy vegetáriánus, de és egyszerű. Őket kell ma megölelni.
0: Hát megölelek egy tehenet. És kész.
1: Például, látod? Csak légy szíves, készíts egy fotót vagy videót róla, jó? Én nagyon szeretném látni, hogy összemúztok.
0: Az állatvédők, aztán fizetessék ki velem a tehénpszichológust, hogy mekkora traumát okoztam neki. Nem is egyezett bele a dologba. 0730548888. Jelezzétek, ha itt vagytok, mindenkinek örvendünk, még a teheneknek is.
3: Mindenről dumálunk.

0: Holnap reggel és a Magna Cum Laude. Holnap szombat reggel van, engedjétek el a dolgot. 8 óra 23 perc. Ugye ma van az ölej meg egy vegetariánust világnap. Szili nagyon jó kis témát hozott ide. Azt írja Robert, nagyon szeretem a vegetariánusokat. A borjú, a bárány, a kecske, a nyúl. De azt nem értem, ha megölelem őket, rendszerint nem el, hanem megpirulnak.
1: Nagyon jó, értjük, szellemes. Értjük. Szellemes. Levi írja, 12 év alatt csak egyszer fújtál meg autót. Kérti Levi, ez hova jön? Ez mi volt?
0: Lehet, hogy azt mondtad, hogy egyszer fújattak meg, és akkor úgy mondtad, hogy autót kellett fújjál, nem tudom.
1: Ja, hát lehet, igen. Egyszer biztos. Azt írjákünk Dezső, hogy jó reggelt, igen, Gaga felhúz a Maxra, búza futtatásra fel.
0: Az igen
1: tattam. Vihar közben Franciaországból jelentkezik be hozzánk. Köszönjük szépen neki. Illetve Isten hozta a Rádió Gaga hallgatósága közé ma reggel is.
0: Ja, ennyi, azt hittem, ennyi. Hogy még a pohár köszöntőt tart, csak ez volt a hatásszünet, ahol felemelted a pesgőt. Rendben vagyunk, itt vagyunk, szeptember 25, beszéltünk már sok mindenről, és hát azért gyorsan lehet, hogy nem is tudom, hogy ki az a generáció, akinek ez sokat mond, nem tudom, hogy a mai fiatalság fogyaszt-e ilyesmit egyáltalán, viszont ma van a képregényeknek a világszinten ünnepelt napja. Egy olyan műfajról van szó, ami valamikor egyedi volt, és csak az volt szórakoztatásképpen egy adott generáció. Aztán utána annyira nagy lett a mindenféle tartalomdömping, hogy jóformán most már erősen kell kapirgáljon például a képregény biznisz ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni és megmaradjon, és egyáltalán fogyasztói bázisa alakuljon ki és maradjon meg.
1: Most szerintem a képregény azért nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mennyit változott. Befogadó készségben, illetve inger küszöbben a világ. Tehát, hogy az, ami történik egy képregényben, az körülbelül filmben az mennyi lehet, egy olyan 5 perc, 10 perc, azt lehet.

0: tudod lehozni, és le, tehát videós anyagba elénk tárni. Most a 10 perces akciófilmmel te nem mész sehova, tehát hogy nem, meg sem nyitod 10 perces akciófilmet. Na most képzeld el, képregény, maga az ő idézőjeles 10 perces történetével azért mennyi generációt mondjuk szórakoztatott, mennyi generációnak hozott extázis hangulatot csak azért, mert képregényt olvashattál. Óriási változott ilyen szempontból tényleg a világ.
1: Igen, az a kedvenc része a képregény világának, vagy legalábbis a régi ősi képregények világának, ugye jóformán a ma ismert összes nagy mindenféle szuperhős univerzum az valamikor képregényből nőtte ki magát. Tehát akár a Marvelt, akár a DC-t vesszük el, és mehetünk tovább, vagy akár egyenként, ha kiemelünk egy-egy ilyen nagy szuperhős szereplőt, javarésze képregény szereplők voltak annak idején. Hát egy oldal volt, sok-sok kockával, ugye, és benne minden leírással, csak amíg egy pofon elcsattant. Tehát gondolj bele, hogy pont, amit te mondasz, mennyi kell a filmben lepörögjön ahhoz, hogy ez megtörténjen. És a kedvencem az volt, ezt akartam mondani, amikor a különböző bunyós jelenetekhez oda voltak írva hangeffektusok betűvel. Emlékszel erre? Pium, és akkor az a jó, hogyha valaki félhangosan olvassa magának a képregényt, akkor egyértelműen klinikai esetnek tűnik. Mert hogy ez minden játsza. Igazából nagyon jó szinkron, meg hangeffektus színészeket képez az, ha valaki folyamatosan ezt így el is hangosan el is játsza, elolvassa.
0: Nem értem, mikor az iskolában mondják, hogy olvassatok hangosan és jobban megmarad, akkor miért nem biztatnak képregény olvasásra mindenkit? Tehát szerintem ott annyi minden tudna fejlődni egyszerre. Az olvasás technika, a vizualitás, képzeleterő, a hangutánzás, az audio érzékenység, minden egyszerre.
1: A klasszikusokat is meg lehetne képregény formában, erre volt már próbálkozás, ott is volnának hangeffektusok. Például mondjuk sok volna a nyisz-nyisz az egri csillagokban, meg egyéb hang, vagy amikor például Nemecsek beleesik a füvészkertben, a tóban, a pár utcai fiúkban, akkor blugy-blugy-blugy, és volnának itt még opciók is, lehetőségek. Hajrá, meg kell próbálni. 07 34 88 88, írjatok nekünk, vagy küldjetek hangeffektust akár képregényből, hangüzenetben, arra is kíváncsiak lennénk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Jesse J, B.O.B. és a Price Tag. 8:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Képregényekről beszélgettünk egy néhány gondolatot, és ott maradtunk el, hogy milyen vagány lenne ezeket megcsinálni bizonyos klasszikusokat képregény formájában.
1: Volt erre egyébként, volt erre kezdeményezés.
0: Tényleg?
1: Igen, ha jól emlékszem, hát nem is klasszikusokat, de egyébként erre is volt példa, viszont volt egy nagyon sikeres képregény sorozat, magyar képregény sorozat a Rejtő Jenő könyveiből, Rejtő Jenő műveiből, Piszkos Fred, Fülig Jimmy, stb. Azt hiszem talán Korcsmárosra az volt, de nem vagyok teljesen biztos benne, utána kell nézzek. Minden esetre híres magyar grafikus fogott neki, és egészen ikonikus jelenetek voltak nagyon szépen megrajzolva.
0: Én amúgy nagyon tudom tisztelni az, aki képregényben éli ki a művészetét. Szerintem gyönyörű, gyönyörű munka, és óriási profizmus kell hozzá. Tehát, hogy még hogyha nem is tűnik ez ilyen Picasso magasságú festményeknek, vagy nem tudom, de hogy nem is ezt akartam mondani, nem is ezt akarja. Tehát végül is a képregény ez nem ezt akarja, hanem pont a maga egyszerűségével, és maga precizitásával. Hát gondoljatok csak bele, tehát hogy 70-80 oldalon keresztül annak a karakternek ugyanott kell legyen az óra, ugyanott kell legyen a füle, ugyanott kell legyen a szeme, tehát az ugyanúgy kell kinézzen. Ehhez, és mindig, tehát a régi rajzfilm rajzolókat, azokat nem tudtam eléggé csodálni, akik tényleg úgy rajzolták meg a rajzfilmeket, hogy az lepörgetve, az konkrétan egy film lett belőle. Hát képzeld el, hogy mekkora precizitás kellett, és képregénynél szinte dettó ugyanez a helyzet. Hogy meg is legyen a karaktere, hogy jöjjön is ki ez a képregény hangulat az egészből, mert te a hangulatot, a történetet, a vizualitást, a képzelőerőt, mindent abból nyersz, hogy valaki hogyan rajzolt ezt az egészet le. Egészen elképesztő világ ez.
1: Igen, és hát te érthető, hogy ennek az egésznek komoly rajongó tábora volt annó. Írja itt, nézd meg nekünk a hallgató Robert, hogy annó nem mindenki fért hozzá a képregényekhez. Egymástól kölcsönkértük, és úgy olvastuk a Disney és a Marvel képregényeket. Igen, aztán, ahogy a nő, a fiú, úgy másfajta folyóiratok járnak kézről kézre. De ez ugye még az ártatlan...
0: Lejárt.
1: Hát, jó, hát lejárt, de volt egy olyan korszak az emberiség történelmében. De
0: volt.
1: Azt akartam mondani, hogy itt a képregényeknél is azért nem véletlen, hogy kialakult egy ilyen, majdhogy nem ilyen rajongó kockafejtábor. Vannak olyan képregény ritka példányok, vagy sorozatok, amikor megvan egy teljes sorozat, egy teljes évad. Úgy képzeljétek el, hogy valamikor ez volt a nyomtatott Netflix, tehát a fiatalok ezt zabálták, és akkor, hogyha például valakinek most megvan egy 1973-as teljes Pókember sorozata elsőtől utolsóig egy teljes évad, óriási pénzeket adnak érte egyébként.
0: Tényleg? Van ennek most piaca?
1: Persze.
0: Ennek van most keresete?
1: De
0: ez ilyen gyűjtőköz?
1: Igen.
0: Aha. De menő, ez nagyon vagány, nagyon szeretem, hogy vannak, hogy ezek a retro dolgok még így élnek, és ilyen gyűjtőknél ez ennyire él. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek mondjuk olyan visszatérése, olyan reneszánsz, amikor igazán tényleg egy ilyen, megint ilyen commerce dolog lesz, tehát hogy mindenki akarja fogyasztani, és lesz egy ilyen nagy globális robbanás. Én kétlem, mert pont az inger küszöb miatt, amiről beszéltünk, hogy már az a generáció, aki most nő fel, Z, alfa, beta generáció, ők már nem fogják ezt igényelni, mert már, hát most mi lesz, belenéze, oké, apa, rendben, és ez elég úgy, ennyi, komolyan ennyi volt a történet, tudod, csak így nézed, hogy mi az, hogy ennyi? Hát ez a gyerekkorom, hát nem már. Úgyhogy lesznek ilyen találkozások még később, bőven.
1: Elképzelhető az, hogy ehhez az kell, hogy ne legyen áram, meg ne legyen képernyő, és ne legyen internet, és akkor megint érdekessé válik, mert sajnos ez a feltétel kell hozzá. Remélem, hogy nem kell a civilizációt teljesen reszetelni ahhoz, hogy képregényt olvassunk. Én legalábbis csak ezért nem nyomnám meg a nagy off gombot az emberiségen minden estől.
0: Így van, ne mondjad ezt az off gombot, mert most megint 82 darab ilyen lapos föltívő elhitte, hogy úristen, összeesküvés előtt van egy nagy off gomb. Viccelünk, természetesen viccelünk. 0730 50 88 88, ide írhatunk nekünk SMS-t, illetve mi játszani fogunk egyet, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik vagány nyereményekkel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg az elszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
6: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
3: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
3: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
8: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
9: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
10: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pálcokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található. A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovátai üzemébe. Ha élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Unod a megszokott kínálatot?
14: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Muresmol közelében.
15: Supermarket, fedezd fel a különbséget!
14: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
0: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
17: ismét slágerek.

0: Játékunk van, igaz vagy hamis még hozzá, és egyetlen egy állítás eldöntésével nagyon értékes nyereményekhez lehet hozzájutni.
1: Például ebben az esetben a Szivárvány ruhás üzlet, a nyáráceredai ruhásbolt 300 lejes vásárlási utalványát nyerheti meg, hogyha jól válaszol, és persze első feltételeként, ha felveszi a hívásunkat. A többi aztán az már, ahogy mondják, lőtőre van.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Hajnihoz van szerencség, szia!
2: Szia, igen!
1: Hajni, ketten válaszol mindjárt, a másik oldalról Berecki, Szili és Nagy Endre vagyunk, mert hogy az itt a hármas szabály a reggeli műsor a Rádió Gagán, nyereményjáték ügyben telefonálnánk.
2: Igen.
1: Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra, megvan ez a mozdulat? Na hát akkor most úgy néz ki, hogy itt a lehetőség, hogy nyerjél.
2: Jó.
0: Mit csinálsz, Hajni, zavarunk-e nagyon?
2: Dolgozok.
0: De mit dolgozol? Hol dolgozol?
2: Otthoni gondozásban dolgozok.
0: Jaj, de jó. Hát akkor köszönjük szépen a munkádat, nagyon-nagyon értékelendő az, amit teszel. Úgyhogy adnánk is neked egy magány nyereményt. Most már nem engedünk el innen üres kézzel, de azért nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel az állítással. Jó, hogyha készen állsz, akkor mondom is.
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj, Izlandon a jobb oldalon közlekednek az autók. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz. Nagyon jó.
1: Mégiscsak a kontinentális Európához igazodnak ők is valamennyire ilyen szempontból.
0: Pontosan.
1: Én is úgy kezdtem gondolkozni, rögtön így kezdtem a fejemben segíteni neked, Hajni. Vajon, ha nálunk, hogy is van nálunk, melyik oldalon közlekedünk? Aztán valahogy így megfejtettem magamban.
0: Így van. Képzeld el, ott is amúgy baloldali közlekedés volt, de 1968-ban átálltak a jobboldali közlekedésre, azóta pedig arról felől vannak az autók. Hát gratulálunk, mindenképp hozzá, ügyes voltál, még hogyha tipp is volt, de szerintem egy gyönyörű szép válasz volt, és gyönyörű szép nyereményed van, ugyanis honnan hallgatsz minket, azt gyorsan mondd el, léci.
2: Marosvásárhelyről,
0: akkor nagyon közeli nyeremény, képzeld el, Nyáráceredába kell utazni érte, a Szivárvány ruhás üzlet felajánlott neked egy 300 lej értékű vásárlási utalványt.
2: Wow, köszönöm szépen.
1: Reméljük, hogy szeret szépen öltözni, ott lehet válogatni. 300 lejre egy-két vagány dolog biztos kerül a polcokról, a válfákról.
0: Az biztos.
2: Igen, biztos.
0: Az biztos. Jó van, Hajni, akkor mi is köszönjük szépen, hogy játszottál, és akkor további szép napot kívánunk neked, és kitartás a munkádhoz.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Szivárvány ruhás üzlet nyertesének! Látogass el nyáráceredai üzletükbe a Bocskai István tér 41 szám alá, és válasz ruhákat, cipőket a te stílusodban!
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.

0: Látjátok, vannak az életben olyan dolgok, amik nem mindegyek. Például nem mindegy, hogy hajnalban szivárvány, vagy szivárványban hajnal. Na most itt a második eset valósult meg, ugyanis hajnal elmegy a szivárvány üzletbe, és elvásárolja a 300 lé értékű vásárlási utalványát, lehet még játszani, vannak a nyereményeink.
1: Így van, következő órában ismét egy igaz vagy hamis nyeremény keresi majd a gazdáját. Mindjárt mondjuk, hogy mi is a nyeremény, csak ki kell várni. De addig is, amíg türelmetlenül várakoztok, nem semmivel töltitek az időt, mert jönnek a hírek most 9-kor, a Gagán mindjárt. Utána jövünk mi is vissza a hármas szabállyal.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztránk.

0: vármezői halászcsárda, ahol jó megpihenni. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
1: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
3: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
4: BS Guarding.
3: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
4: BS Guarding.
3: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
4: BS Guarding.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
9: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
8: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
9: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
8: Deákhamor.ro.
10: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
8: Gyere!
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Változó, gyakran felhős égboltra számíthatunk ma 20 fok körüli maximumokkal. Megérkezett az idei influenza elleni oltóanyag a marosvásárhelyi gyógyszertárakba, és egyre több benzinkúton lépi át a benzinára a literenkénti 10 lejes határt. Híreinket hallják, jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Marosvásárhelyen közel 9 hektáros zöld és szabadidős övezetet alakítanak ki az egykori Medgyesfalvi téglagyár területén. A beruházás becsült értéke 98,5 millió lej, áfával együtt. A tervek szerint több mint 56 ezer négyzetméter zöld felület, gyalogos és kerékpárutak, futópálya, játszóterek, sportpályák, pump track, skatepark és minigolfpálya is készül, piknikező és pihenőhelyeket, valamint a házi állatok számára külön területet is kialakítanak. A beruházás várhatóan 36 hónap alatt valósul meg, ebből 24 hónap a kivitelezés. Megérkezett az idei influenza elleni oltóanyag a marosvásárhelyi gyógyszertárakba. Egyelőre kisebb mennyiségben kapható, de a készleteket a hétvégén és jövő héten várhatóan feltöltik. A gyógyszerészek szerint idén nagyobb az érdeklődés, különösen a gyermekeknek szánt vakcina iránt. Az influenza elleni oltási kampány hivatalosan október 1-én kezdődik. A jogosultaknak az oltást orvos írja fel, a vakcinát pedig a nyílt forgalmú gyógyszertárakban lehet kiváltani. A házi orvosok szerint az októberi oltás megfelelő időzítés a január-februári influenza szezon előtt. A kisebbségi jogok védelmét és bővítését is célul tűzi ki a Siegfried Moresen által kijelölt kormányprogramja, a PNL-é, az USZ-é és az RMDSZ által kidolgozott 28 pontos tervezet szerint biztosítanák a nemzeti kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának és közösségi szimbólumainak megőrzését és szabad kifejezését. A program emellett közigazgatási reformot, új bértörvényt, adócsalás elleni intézkedéseket, a beruházások felgyorsítását és az egészségügyi rendszer átalakítását is előirányozza. A tervezet szerint 2027-ben nem vezetnének be új adókat, és a költségvetési helyzettől függően 19%-ra csökkentenék az áfát. A Viktória palotában fogadta Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttségét. A megbeszélésen a politikai helyzet mellett a költségvetési pénzügyi egyensúly alakulását is áttekintették. A kormány szerint az első 7 hónapban a költségvetési hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ilie Bolozsán szerint a kiadások csökkentése hozzájárult a deficit mérsékléséhez. A korábbi csökkentés ehhez pedig folytatni kell a megkezdett gazdasági reformokat. Egyre több romániai benzinkúton lépi át a benzinára a literenkénti 10 lejes határt. Több töltőállomáson már 10 lej 5 bani körül kell fizetni egy literért, még egyes kutakon még néhány banival ez alatt marad az ár. A gázolaj is tovább drágul, literenként már csak néhány bani választja el a 11 lejes lélektani határtól. Az üzemanyagok drágulása annak ellenére folytatódik, hogy a kormány 25%-kal csökkentette a jövedéki adót. Tovább enyhül időjárásunk, ma a változó, gyakran felhős égbolt mellett 20 fok körüli maximumokat mérünk, számottevő csapadékra nincs kilátás, Marosvásárhelyen most 10 fok van.
13: Most pedig.

0: 9 óra múlt. Szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, elnézést, hogy megijesztettem valakit. Bocsánat, játékunk van, ezt szerettem volna gyorsan elmondani. Autokit felajánlásával 400 leértékű vásárlási utalvány, autóüvegjavítás, csere, autó, lámpa, mindent lehet itt csinálni, kérem szépen, úgyhogy hajrá.
1: Sőt, még az autólámpát is kicserélik, hogyha jó kedvükben találjátok őket. Persze minden magánszolgáltatás benne van ebben az utalványban. Közben ez itt a hármas szabály, Perecki Szilis, Nagy Endre mikrofonnál, túlerővel szemben szép a győzelet, Dermot Kennedy is ezt jól tudja. Itt az Outnumber.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pár.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willie William szólt itt a Gagán. Ez volt a My Oh My. Willie William úgy döntött, mikor a művész nevét kereste, hogy azt a nevet is beteszi, hogy anyukája szólította annak idején, hogy ne legyen harag belőle, mert a William rendben van, kell a polgári név, de a Willie-t is odarakta azért.
1: Andy Endre, ez leszett te. Andy Endre. Jó.
0: 3Y-nal. Jó, elmegyünk tovább.
1: Persze.
0: 9 múlt néhány perccel, és olyan szám jött velem szembe az internetek bugyraiból, hogy egy kicsit így meg is döbbentem. Képzeljétek el.
1: Itt tégedet, vagy mi?
0: Nem, hanem úgy, mint statisztika összesítés.
1: Jaj,
0: szám. Nem track, hanem number. És a lényeg az, hogy már mindenről is statisztikát készítenek, és azt hinnénk, hogy az Eurostat, vagy nem tudom, akármelyik országos, vagy regionális statisztikai hivatal csak az embereket számolja. Emlékszem, mikor volt egy nyertesünk, egy reményjátékban statisztikus volt.
1: Igen, nem
0: mondta, hogy a legnehezebb azt kacagtuk el a bárányokat megszámolni, mindig belealszol, hogyha éppen a statisztikában azt az osztopot kell csinálni, de úgy néz ki, hogy minden mást is számolnak. Például a robotokat, pontosabban a dolgozó munkás robotokat is számolják. Világszerte... Igen, ennél azért valamivel ügyesebb robotok. Összesen képzeld el, már 5 millió robot dolgozik a gyárakban világszerte. 5 millió ipari robotról beszélünk. Itt most ne azt képzeljétek el, hogy így ilyen teljesen humanoid formában, hogy Siri most itt eljátszotta, mozgatja a kezét félidióta módon, és akkor így szótagoltan beszél. Nem rólad szóltam, hanem az ilyen robotokról, amelyek hozzá hasonlítanak.
1: Szép mentés. Kösz. Hagyj, te dicsér, senki más.
0: És igen? A működő ipari robotok globális állománya éves szinten 9%-kal nőtt. Tehát egy tizede még hozzá lett ragasztva a számhoz, csak egy év alatt 2025-ben. Biza.
1: Azt a mindenségit. 5 millió robot, hát ahány külhoni magyar létezik a világon, annyi robot van már a világon. Ezt egy kicsit pontosítsuk. Ugye, hát ezt szokták mondani, hogy ez egy nagy statisztika. De hogy egy kisebb, tehát hogy nem is feltétlenül kisebb ország, azért már 5 millió fővel, szerintem inkább egy ilyen közép-kisebb országnak a lakosságányi robot dolgozik már a világon a gyárakban. Ez azért egészen elképesztő szám. De ha belegondolsz, azért vannak gyárak, ugye, ahol hát mit mondjak, ilyen főleg a nagy multik szerintem ilyen 100-150-200 robotokkal dolgoznak már, úgyhogy azért a nézetméter első robotok száma, ha nem a nagy átlagot nézett, hanem mondjuk gyáranként, azért ilyen szempontból elég koncentrált, sűrített. Most biztos vagyok benne, Kína például annyi robottal dolgozik, hogy ennek az 5 milliónak a 3/4-ét ő teszi ki.
0: Elképzelhető, hogy igazad van, főleg, hogy most már tényleg annyira automatizált és robotizált gyárak vannak, hogy a designer, a tervező beküldi az e-mail csatolmányt, és kijön az autó. Most mondtam egy abszurd példát, de majdnem itt tartunk ezzel a dologgal, főleg ami ugye a gyártóipart vagy a nehézipart illeti, nagyon sok minden most már jóformán felügyelői munkák vannak, illetve előkészítő munkák vannak, ami az automatizáló mérnöki szakmát illeti, ez már régóta egyébként hullámon van, talán van 10 éve, hogy az első műsort készítettem rádióban arról, hogy az automatizálás meg a robotika mekkora lehetőség a szakmában, most már mindjárt azt is kiütött a nyerekből az AI, de ne vegyük be ezt a kanyart még a témában.
1: Hát igen, mert az szerintem maga a robotika az egy világ, az, amitől már megijedtünk, az AI robotika az lesz az a világ, amitől aztán össze is magunkat. Tehát, hogy szerintem ezzel még óvatosan az AI dologgal, ez évek kérdése, tehát, sőt, szerintem már a nyakunkra van lépve becsületesen, de hogy ezzel még azért szerintem kevés információnk van. Én inkább azt nézem, hogy Egyesült Államok 38.400, Japán 36.200, ez nekem amúgy nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államok több robotot épített, vagy telepített tavaly, mint mondjuk Japán, Dél-Korea 30.000, Németország 24.800, tehát egészen elképesztő számokkal dolgoznak ezek.
0: És milyen jó, hogy mindjárt Kínát említetted korábban, mert 10-szer ennyit telepítettek be a kínaiak. 354.000 ipari gyártórobotot egy év alatt 2025-ben tavaly, hogy ijedjünk meg egy picikét. Beszélünk még erről, meg arról is, hogy milyen idióta robotok vannak, és mit nem bíznánk robotokra. Csak várjátok ki, addig jó zene, Katy Perry itt van, Hot and Cold.
2: Mindenről dumálunk.

0: ez a legjobb módszer. Ez a legjobb. Én azt mondom, Berkes Olivér tudta a tutit, volt, ami volt, lesz, ami lesz. Igen?
1: Hogy ez nagyon jó, tehát ezzel nem lehet
0: tűnni. Ja, értem, azt hittem, akarsz mondani valamit, akkor szoktál ilyenkor így nevetni, tehát ez a három hehehe, ez ja. Mikor valamit szeretnél mondani, mert van egy ötlete.
1: Ja, bocs, kettőt akartam, úgy... helyesbitek hehe.
0: Na, akkor ez így jó, így most már értem. Köszönöm, elnézést kérek akkor. Vihar közben egy off-topic SMS, azt mondja, becsaptam a lovak közé. Tudtátok, hogy hétvégén Shakira koncert lesz Madridban. Én Madridban hétvégézek, lássam, oda tudok-e szagolni. Hova? Vihar. De ilyeneket, de írj, látjóban. Hova szeretnéd? Szóval, mindegy, visszatérve a robotokra. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy azért nagyon durva, 5 millió robot dolgozik már a világgyáraiban, és hogy borzasztó nagy ütemben fejlődik ez az egész technológia. Például ugye ott maradtunk el, hogy 2025-ben Kínában 354 000 új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. És ez az üzembe helyezett ipari robotok 59%-át jelenti világszinten. Világszintet. A világ robotainak 60%-a, és talán az előbb az 80-at mondtam, vagy 75-öt valami, és egy kicsit sokat mondta, de az 59%-a az Kínában van. Egészen elképesztő, mi megy Kínában. Tehát annyi emberük, hogy folyik ki az országból. Olyan technológiájuk van, hogy folyik ki az országból, de azért nagyon ügyesen maguknak megtartják ezt, és közben emellett még van több, mint... Hát mennyi? A világ robotainak 59%-a náluk dolgozik, és még így is tudnak egy olyan életet élni, nem tudjuk pontosan, mert ugye aki ott él, az él ott, mi nem látunk ebben annyira bele, de mégis tudnak egy olyan technológiát, meg olyan világot fejleszteni, ami lassacskán világvezető lesz. Egészen elképesztő ez a kínai mentalitás felfogás.
1: Igen, nem beszélve, ami emögött áll, és nem a robotokra gondolok, hanem az emberi munkatempó és az emberi munkamentalitás, amit ők képesek leművelni, úgyhogy 12 órás munkanap 6-szor egy héten, és simán belefér egy középszerű, egyszerű proletár család életmódját fenntartani. Ez valamilyen szinten náló társadalmi elvárás is. De vissza ne az emberi robot munkához, hanem a robot-robot munkához ez esetben, mert hogy ebben az egészben nekem engem az vigasztal, az nyugtat meg, hogy a legtöbb ezek közül a robotok közül le van csavarozva.
0: Tehát ugye, és nem fut utának.
1: Lehet, hogy megmosolyogtok most, de én egyáltalán nem bánom, mert ugye, amikor itt a kanyarban az, hogy a legtöbb ilyen ipari robot aztán lassan AI vezérelt lesz, én nem bánom, ha ebből a hány mennyi 354 000-ből 353 999 legyen szépen betonalapra lecsavarozva, úgy szépen dübelle, behúzatva, jó mére, nem mond, kezdjenek ott mindenféle ötleteik, ne támadjanak, ha nem muszáj.
0: De miért az az egy, az miért menjen?
1: Az egy.
0: Most ha bocsánat, hogy részletekbe elveszek, de az egy, az most hogy miért hibás ő?
1: Egyet megbírunk. Egyet megbírunk.
0: Hát, becsöcsék egy férfi, egy robita csak elbír, igen. Hát értem, nem változott igazából a világ semmit, Endre, az elmúlt 30-40 évben, semmit. Csak régen, mikor bementél egy kapun, azt nézted meg első alkalommal, hogy a kutya meg van-e kötve. Hogy nehogy rád fusson. Most ugyanezt csináljuk, semmi más nem változott, csak nem ugat. Hanem nyikorog, vagy mit tudom én, mit csinál. Bemész és azt nézed meg először, hogy a robot le van-e csavarozva. Mi változott? Tehát, hogy a maga az életminőségnek az alap

0: feltételei, azok minden ugyanúgy marad, csak átalakul. Minden ugyanaz marad. Hát most is ezt nézed meg először.
1: Így van.
0: Megvan nekötve a robot.
2: Most már a kis szuvenírboltokban Parajdon meg Szovátán nem olyan táblát keresünk a kapura, hogy harapós kutya, hanem vigyázott, nincs lecsavarozva a roboton.
0: És akkor
2: tudod, hogyha valaki vesz be, az menni az udvarra, akkor ennél a táblánál kétszer is meggondolod. Nem tudom, hogy programozzák ezeket a házi robotokat majd, ha lesz ilyen, főleg amelyik nem lesz ugye lecsavarozva, hogy érzékenyek lesznek például ugyanúgy a postásra, meg a plébánosra házszenteléskor.
0: Igen. Igen, csak nem azt oldibálja, hogy R2-D2, hanem R1-D2. Ez lesz a különbség. 0730-54-88-88. További csodálatos, robotos ötleteket írjatok nekünk ide az SMS számunkra.
3: Mindenről dumál.

0: Calvin Harris, Tom Grennan, By Your Side, itt vagyunk mellettetek, 9:30 másodperceken belül a péntek délelőttben is, a robotok világáról beszélünk, ipari robotok, fontos le legyenek csavarozva, aztán önálló életet kezdenek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy hol vannak, azt írja nekünk a hallgatónk. Az én véleményem, hogy még nagyon messze állunk attól, hogy a kétkezi munkát átvegye az embertől a robotika. Vannak robotok, amik segítik az ember munkáját, de az embert nem pótolják. Igen, így van ez még, teszem hozzá nagyon óvatosan, nagyon halkan egyelőre. Viszont már vannak olyan munkafolyamatok, amelyek teljesen automatizálva vannak. Egy dolog biztos, és igaza van a hallgatónak, hogy úgy, ahogy nálunk a kétkezi munkás időnként, helyenként el tudja rontani, azt egy robot sem tudja megcsinálni.
1: Tehát, pontosan.
0: Az emberi munkában ez a legszebb, hogy a tévedéstől lesz igazi, eredeti és egyedi.
1: Igen, most ez azért nagyon fura a helyzet, és nagyon faramúci a helyzet ebben az egészben, mert hogy a robot azokat a munkákat fogja átvenni az emberektől, idézőes kétkezi munkákat, amelyeket mindig is utáltunk. És gondolj az ilyen szalagmunkákra, gondolj az ilyen annyi munkán van, hogy hát például, hát miért nálad?
0: Az már van.
1: Igen. Az már megvan, tehát ezeket mind megvannak. De hát gondolj bele, mit dolgozol? Egy autógyárba dolgozol, de menő, csak napi 8 órát csavarom ugyanazt a 3 csavart minden egyes autóra. Érted? És egy idő után azt mondod, hogy ez mindenki joggal panaszkodik az ilyen munkákra. Ezeket veszi át, csak hogy átveszi a robot ezeket a munkákat, amit amúgy sem szeretünk csinálni, akkor hirtelen az lesz, hogy elveszi az embereknek a kétkezi munkáját. Én értem, és ne értsétek félre, ezzel nincs semmi baj, hogy erre kicsit mérgesek vagyunk, mert az, aki hajlandó volt 8 órát csavargatni 2 csavart, az azért csináltam, mert meg kellett éljen valamiből.
0: De milyen jó.
1: Nem azért, mert fúj, de mekkora hobbi.
0: Egy az egybe elmesélted a Charlie Chaplin filmnek az ikonikus jelenet sorát, a modern világot, ahol tényleg az van, hogy úgy marad, benne marad a mozdulat a kezében, a két csavarnak a meghúzásos, mindent húz meg, megy oda, a másikhoz húzza meg a húzetrogerén a gombot, tehát nem tud már más csinálni, annyira bele van kattanva. Igen, nem mindegy, hogy a gyártó soron 20 év után Józsika ég ki szakmailag, vagy pedig a tekercs az XC27-es Pro robotból. Ezek szerint úgy néz ki. Messze még a Skynet ébredései. Igazad van, Robert, nem is ettől tartunk, csak attól, hogy mihez kezdünk magunkkal, ha már mindent a robotok csinálnak.
1: Nem fognak mindent a robotok csinálni. Ugyanaz a helyzet, mint az AI dologgal, tehát ezért már nagyon sokat beszéltünk, hogy nem fogja az AI átvenni az életünket, mert nem éri, tehát hogy tényleg gondolkozunk szerintem földi fejjel, nem éri meg. Nem fogja meg, a cégeknek éri meg egyedül, a magánszektornak. De hát van egy állam, van egy, most értsétek jól, és ne az átvitt értelmében, felső hatalom, akinek nem az a célja, hogy robotok dolgozzanak, mert nem fizet adót a robot. Érted? Mm-hmm. Nem fogok tudni megadózni. Nálunk a cégnél van 12 robot, hát rendben, akkor a csiászét lejjetek, szívesek, fizessétek ki. Tudod, mire, motorolajra, vagy mi a túróra fogsz csiászét fizetni? Nem éri meg, érted? Nem éri meg, tehát nem kell ennyire gondolkodni, csak ez egy ilyen fellángolás.
0: Ez jó gondolat, így ahogy van például ugye állami egészségügyi pénztár és állami egészségügy, volna egy állami központi szervíz szolgáltatás rendszer, és ha fizetnél az államnak kötelező módon robotszervizelésre havi járulékot a robot munkakönyve után, akkor jönne az állami robotszervizelő cég, és megnézni, hogy van-e egészségügyi szervizkártyája a robotodnak, és ha van, akkor szépen megkenni olajjal, ahol meg kell.
1: Nagy ötleteket. Az a helyzet, hogy most olyan mondatod volt, hogy igazából az elmúlt 3 percet vissza is szívom. Hát miért ne? Hát a kötelező biztosítások világában élünk. A rollerre kell kötelező biztosítást kös. Tehát most már pont egy céges robotra ne kelljen kötelező biztosítást kötni. De igazad van. Meggyőztél mindnek. Hát ennek ez lesz a jövője.
0: Igen, közben kolléga is, hogy majd lesz robotadó, de nem akarok ötleteket adni. Ilyen lassan bevesszük ezt a kanyart. Ha valakiről le kell húzni a bőrt a hátáról, hát akkor akár a robotéről is le lehet húzni. Vagy miért ne? Legtöbb esetben, mint nálunk, ahogy te is mondtad, inkább az alkalmazóéről. Mi most nem lehúzunk, hanem inkább visszarakunk egy jó vastag nyeremény réteget, mert hogy valakit keresünk, és az igaz vagy hamis játékunk keretén belül valaki futhat mindjárt egy nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
3: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
2: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
3: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
2: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
4: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keres minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
7: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító dzsák és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
9: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
10: Pizza?
11: Ham.
10: Burger?
11: Ham.
10: Napi menü?
11: Ham.
10: Gyrosz?
11: Ham.
10: Éhes vagy?
11: Ham.
12: Kattalj rá a kajára!
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét slágerek

0: újabb igaz vagy hamis játékunk következik, és szeretnénk hívni egy játékos, mert olyan vagány nyereményünk van, hogy fi, nagy már itt maradjon.
1: Így van, az Autokit 400 leves vásárlási utalványát nyerheti meg. Regisztrált játékosunk Sanyika. Sanyika, aki becenévvel regisztrált, nagyon szeretjük az ilyen embereket, akik ennyire szeretik a saját becenevüket. Lássuk Sanyikát, elérjük-e, és igaz vagy hamis állításra jól válaszol-e.
2: Halló.
1: Halló, Sanyikához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Sanyika, regisztráltál a Rádió Gaga nyeremény játékára.
2: Sziasztok.
0: Hello, szavasz.
1: De jó, hogy így megörvettél nekünk. Hol találunk téged, hogy zajlik a péntek reggeled délelőttöd?
2: Köszönöm szépen, jól melóba vagyok.
0: Na, mi dolgozol, hol vagy?
2: Én egy húsüzletben dolgozok, Matyi bácsi húsboltjában.
0: Jaj, de jó, és te vagy a hentes, vagy mit csinálsz te? Csomagolsz,
2: elárusítod?
0: Mindenes. Hát igen, az elejétől hentes a végéig, ahogy. De nyugtass meg, hogy nem te intézed a mészárszék oldalát is.
2: Hát, bár segítek mindenben.
1: Így van, csontozunk, darálunk, kockázunk, amit kell, mindent
2: elvizsgálunk. Így van, pontosan.
1: Ez a helyes, főleg, hogy a kötény ne maradjon tiszta a nap végére, és akkor tudjuk, hogy rendben volt a munka. Regisztráltál a játékunkra, magabiztosnak kell lenned, Cili, mond egy állítást, és el kell döntened azt, Sanyika, hogy igaz vagy hamis, jó?
2: Rendben.
0: Na figyelj, van-e autód amúgy, Sanyi?
2: Van.
0: Vezetsz-e, ugye ez lett volna a kérdésem. Figyelj, persze. Így szól az állítás így szól. Az aquaplaning, azaz a vízenfutás, azt jelenti, amikor a gumiabroncs elveszíti a tapadást az úton felgyülemlett vízréteg miatt.
2: Ez igaz, na. Ez az állítás, véleményem szerint.
0: Ez határozottan igaz, nem csak a te véleményed, hanem mindenkinek a világon ez kell legyen a véleménye, mert ez így van, és az egyik legveszélyesebb dolog, ugye, ami az úton történhet, meg ezért a legfontosabb az, hogy az embernek a gumi felületei azok rendben legyenek. Remélem, hogy nem jártál már így, ugye, ez nem tapasztalatban mondtad, vagy nem volt ilyen.
2: Még nem.
0: Maradjon is így. Ezt kívánjuk neked.
1: Ne is járjál így, igen. A kanyarban óvatosan, hogyha nagy esőzés van, főleg ha felgyűl a víz az úttesten, az veszélyes tud lenni. És ha már autód van, akkor van ide egy nyeremény is, méghozzá aminek nagyon meg fogsz örvendeni, mert itt van az Autokit szaküzlet, és az ő részükről ők mindenfélével foglalkoznak, autó kozmetikával, kisebb hibák javításával, fóliázással, szélvédő javítással, szóval náluk nyertél vásárlási utalványt 400 lejre.
2: Sanyi. Ó, szuper, ez nagyon-nagyon jó, szuper.
0: Nem tudod tartani az autót, el tudod vinni kozmetikába, ki lehet ápolni, putyulgatni a kis kocsikát, most ebből a pénzből biztos lesz rá lehetőség, úgyhogy gratulálunk. Így van, gratulálunk hozzá.
2: Szépen,
0: és akkor további csontolás, húsolást, eladást, kóstolást. Köszi szépen,
1: Sziasztok.
3: Gratulálunk a csíkszeredai Autokit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetői.

0: veled ez a hely. Sanyika, de ügyes vagy te, Sanyika, ügyes vagy, gratulálunk, és nagyon-nagyon örülünk neki, tudtunk veled játszani, és ezt a méltán nagy nyereményt, ezt neked tudtuk adni, és biztos vagy benne, hogy jó helyre került, úgyhogy további jó húsizást kívánunk ma egész áldott napra, ti pedig regisztráljátok, mert még van játék a mai műsorban.
1: Szerintem a Sanyi örömében dupla vastagra szereteli a frekkenhúst, úgyhogy érdemes nála mindenképpen jó kedvű napon vásárolni. Mindeközben hírek érkeznek mindjárt 10-kor, igaz vagy hamis játék lesz következő órában is, úgyhogy mondjuk majd mi a nyeremény hírek, tehát először folytatódik még egy órával a hármas szabály. Azonnal.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Transz. Ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió
4: Gaga. Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.pro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes minket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
10: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhámor.ro.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
14: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
15: Gyere!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: A
15: Változó, gyakran felhős égboltra számíthatunk ma, 20 fok körüli maximumokkal. Mintegy 10,2 millió lejből korszerűsítik a Marosvásárhelyi Ballada utcát, és utasítsa el az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Erre kéri a Tanulók Országos Tanácsa a képviselőházat. Jó napot kívánok, jönnek a részletek is. A hírek mikrofonjánál Rigmányi Eszter. A megyei köztulajdonba kerül a Mezőrücsi Györge Sinkály emlékház, erről döntött a Maros megyei tanács. A 116 négyzetméteres épület kialakítása 2026. júniusában fejeződött be. Az emlékházban múzeumi, fogadó és kiállító tér, valamint fedett terasz is helyet kapott. Az épület a Maros megyei múzeum kezelésébe kerül, ahol Györge Sinkály személyiségéhez kapcsolódó múzeumi és kulturális programokat szerveznek. A kiállítás kialakításán már dolgoznak, és várhatóan 2027 tavaszán nyílik meg a nagy közönség előtt. Mintegy 10,2 millió lejből rendezik a Marosvásárhelyi Ballada utcát. A helyi tanács jóváhagyta a beruházást, amelyet a Horja és a Kuzavoda utcákat összekötő útszakasz korszerűsítését célozza. Az utca két forgalmi sávot és legalább másfél méter széles járdát kap. Korszerű ledes közvilágítást építenek ki, megoldják az esővíz elvezetését és előkészítik az optikai hálózat infrastruktúráját, rendezik a kereszteződéseket és a gyalogátkelő helyeket, valamint akadálymentesítik az utcát. Ma véglegesíti kormányprogramját Siegfried Murechan, majd elküldi azt Zorin Grindianónak. A kijelölt miniszterelnök hozzátette, kész tárgyalni a PSD elnökével, de a találkozót a parlamentben tartaná, ahol a többi párttal is egyeztetett. Siegfried Murechan szerint előző nap telefonon egyeztettek, és elküldte Grindianónak a program fő irányvonalait. A részletes változatban a konkrét intézkedések is szerepelnek majd. A PSD korábban jelezte, hogy csak akkor kész tárgyalni, ha a program figyelembe veszi a párt 10 javaslatát. Utasítsa el az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet, erre kéri a Tanulók Országos Tanácsa a képviselőházat. A diákok képviselői szerint az egyenruha nem szünteti meg az iskolai egyenlőtlenségeket és a zaklatást, kifogásolják azt is, hogy nem kérték ki véleményüket a tervezet közvitája során. Tiltakozásként szeptember 28-ára fekete ruhás akciót hirdettek, a tervezetről a képviselőház döntőházként szavaz. Zár alá vette a díjkot Călin Georgescu mogosvajai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják, a volt elnökjelöltet egy üzletember sérelmére elkövetett 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. A bukaresti törvényszék kedden elutasította előzetes letartóztatását és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el.
16: Hollandia és Németország 1-1-es döntetlennel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét. Cody Gakpo a 92. percben mentett pontot a házigazdáknak. Az A-ligában Görögország 2-1-re nyert Szerbiában, Norvégia 3-2-re legyőzte Dániát, míg Portugália 1-0-ra verte Walest. A B-ligában Ausztria 3-1-re győzött Izrael ellen, Koszovó pedig 1-0-ra múlta felül Írországot. A D-ligában Málta 2-1-re nyert Andorában, Litvánia pedig 2-0-as győzelmet aratott Liechtenstein vendégeként. A címvédő olasz női teniszválogatott 2-1-re legyőzte Kínát, ezzel utolsóként jutott be a Billie Jean King kupa shenzheni elődöntőjében. Chang Shuai magabiztosan nyerte az első egyest Elisabetta Cocciareto ellen, Jasmine Paolini azonban egyenlített Cheng Qinwen legyőzésével. A továbbjutásról döntőpárosban Sara Errani és Paolini háromszetben bizonyult jobbnak a kínai kettősnél. Az olaszok így címvédőként folytathatják szereplésüket a legjobb négy között.
15: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék jellemzően nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 18 és 21 fok között alakul.
2: Most pedig.

0: 10 óra múlt néhány perccel, nem késztetek le mindenről, csak néhány dologról. Például 3 órányi 3-as szabályról. De a jó hírünk, hogy egy még hátra van nyereménnyel, ráadásul az igaz vagy hamis játékunkban. Az Auto Workshop ajánlott fel egy gumicsere vagy futószögállítást, lehet választani, és jaj, de jó lesz a nyertesnek.
1: Nagyon jó, végre egyenesen tud mindenki majd ezután menni, aki megnyeri ezt a versenyt. Mi is igyekszünk egyenesen menni a következő egy órában. Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött, illetve George Ezra egy másik mikrofon mögött jön a Shotgun című dal. Ezzel indítjuk a műsor utolsó óráját erre a hétre.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemében pár.

0: Jonas Blue és az egész bagázs Edge of Desire 10 óra 10 perc másodperceken belül, és folytatjuk a pénteki kiadást. Ott maradtunk el, hogy akinek robotja van, kösse meg. Mert ha nem, akkor a felelősség az övé. Nagyjából ez volna a témánk, persze nem akarjuk ennyivel az egészet agyoncsapni. Egy tény viszont biztos, a számok azt mutatják, hogy világszerte rohamosan nő az ipari gyártásban használt robotok száma, és ez még tényleg nem az otthoni móka robot kategória. Nem az, hogy jaj, de vicces, nézd meg ott, ha kezébe nyomom a kaszát a humanoid robotomnak, akkor egészen szép rendet tud suhantani a lucernásban. Nem erről van szó. Tényleg óriási nehézipari és sorozatgyártásban egyre komolyabb számban dolgoztatják most már a gépmasinákat.
1: Igen, láttad közben azt a videót, amit kaptunk az ég hallgatótól? Nézd csak meg, hogy Robert írja nekünk, hogy ha én ez a konyhát szétveri, nekünk robotadózás havonta 4 trafó 10 ellenállás és egy akkumulátor. Nézzek, küldött egy TikTok videót. Enyhén túl vannak vezérelve, vagy hogy mondjam ezek a robotok. De figyelj, pont, nézd meg, milyen pontosan dolgozik. Nézd csak egy kicsit tovább.
0: Szetteli a serpenyőt ember.
1: Nagyon jó, ez jó lesz, jó lesz. Én nagyon, nagyon fogok szórakozni rajta. Átkerülnek a bakis videók, tudod, amiket mindig néztünk, kacagunk rajta. Na jó, meg kell zárni, nem tudok beszélni. Átkerülnek majd ilyen robotos bakis videókra, de nagyon jó. Zseni, zseni, imádom, imádom, nagyon jó.
0: Igen, azt írja nekünk Imre, hogy ha a robotok mindenki munkát, vagy nem mindenki munkáját elvégzik, lesz időnk egész nap gitározni, művészetekkel foglalkozni, írja Imre. Hát olyanok leszünk, mint egy elkényeztetett késő reneszánsz pojáca a grófi kastélyban. Fellapozunk egy szép regényt, előveszünk egy lantot, igen, megfestünk egy naplementét, miközben a robotok igazgatják a világot. Hát bár ez volna az idilli jövő, Imre.
1: És mit csinálunk, fotoszintetizálunk, vagy mit szeretnétek csinálni? Tehát már nem azért, de egy kiló kenyér, ami becsületes ára van, az 10 lej felett kezdődik. Tehát, hogy azért most már lassacskán úgy értem, én értem. Nekem tetszik ez. Én el tudnék gitározgatni egész nap, ugye ellennék vele. Csak hát na, hát a pénz nem keresi meg saját magát. Csaba írja nekünk, a hajdani Ludas Matyiban volt egy jó karikatúra, egy fehér köpenyes tudós kutató üti egy szekér oldalát felmondó levéllel a kezében. Akkor a számítógépek olyan méretesek voltak, és azt írja, hogy nem rúghatsz ki, én terveztelek, írja nekünk Csaba. Hát most már back in life, vagy mit tudom én, welcome in life.
0: Back in time igazából, mert ha meggondoljuk, akár fél századok is lehet ez a karikatúra, mikor volt még Ludas Matyi folyóirat és támlám, talán igaza is lehet. De persze, amellett, hogy vannak ezek az ipari felhasználások, én itt közben rákerestem, és egy picit erről is beszéljünk, ebből is szemezgessünk. Vannak otthoni használatra most már kifejlesztett, teljesen ijesztően emberhű életű humanoid robotok is. Egyszerűen ott nyüzsög a konyhában, tesz-vesz, annyi, hogy végzi a dolgát, és nem akar tőled semmit. Van egy ilyen haszna, akár a humán verzióval szemben, ha nagyon rosszak akarunk lenni. Viszont tényleg most már ez is egy külön piac kezd lenni, hogy a háztartási saját ember alakú robotok is most már talán tényleg bekerülnek sorozatgyártásba.
1: De ez mit csinál, hogy otthon segít neked a konyhában, vagy mit csinál ez?
0: Igen, elpakol, tesz-vesz, mosogat, leszedi a ruhákat a szárítóról, ahogy összehajtja a lepedőt, soha az életben, ha újra születsz háromszor,
1: az persze,
0: nem fogod úgy összehajtogatni. Főleg a gumiszélű lepedőt férfi nem tudja összehajtogatni.
1: Ezt akartam mondani, hogy megnézem én azt az illető kis fémmasinát, hogy a túróba fogja összehajlítani a gumiszélű lepedőt, mert hogy az nem lehet sehogy, az egyszer 100%. Nincs az a technika. Nincs az a módszer, az a fogás, szerintem, ami azt a lepedőt normálisan összeadja. Nem létezik, hogy egy robot, kifejlesztett robot ezt megcsinálja.
0: Egy automatizáló programozó, valaki ezt már megírta, ez a gumis lepedő hajtogatás.exe program, és azt, amikor lefuttatja a robot, olyan szép lesz, hogy csodájára fogsz járni, és többet a közelébe sem mész egy lepedőnek se. Kellene nektek háztartási robot, akár ilyen humanoid formájú, ha igen, milyen ártatlan tevékenységekre, írjátok meg nekünk.
2: Mindenről dumál.

0: otthon,
1: a fürdőszobában,
0: a kocsiban,
1: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
1: a Rádió Gagával.
0: Ez a hármas szabály.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Takács Gergő.
1: Elkezdte.
0: Mi pedig folytatjuk természetesen 20 perccel 10 óra után. Itt is vagyunk veletek, robotokról beszélgetünk. Krisztina írja, sziasztok, nekem kéne egy vasaljon, hogy vasaljon, mert azt nem szeretek. Aha. Robotvasaló miért nincs te? Mm-hmm. Hát de tényleg, gondolj, hát mindenünk van, robotporszívunk van. Robotporszívunk van.
1: Igen, csak azon gondolkozom,
0: robotporszívunk van.
1: Robotfűnyírónk van, ami tudja a GPS-t.
0: Ja, fűnyír,

0: aztán meg keresed a fedelét, hogy tudjad adagolni hozzá majd még a hozzávalók. Tehát, hogy igen, ez volt régebb a robot. De megvan az is. Vasalunk miért nincs? A világ legjobban ezt utálja. A vasalást. Mindenki utál. Jó, tisztelt kivételen, de nagy része utál. Mindenünk van. Mosógépünk van, mosogatógépünk van, szárítógépünk van, robotporszívunk, robotfű, mindenünk van. Miért nincs robotvasaló?
1: Ez nagyon jó kérdés. Szerintem azért nincs robotvasaló, olyan, aki tényleg teljesen automatán felkapcsolja a nagy villanyt a nappaliban. Kiveszi a szekrény merről a vasalódeszkát. Felállítja a megfelelő magasságba. Utána elmegy, megnézi, hogy hova vannak begyömöszölve a vasalni való ingek, meg én rosszul szárítottam, mert én nem szárítottad válfán, így nem lehet kivasalni, zárója bezárva. Ezt mind elmondja a robot is persze. Azért nincs még ilyen, mert nincsenek robot telenovellák a tévében, amit nézhet vasalás közben.
0: Bakker, tényleg. Mert egy jó robot képregényt mondjuk nem azt kell lapozni. De tényleg egy jó robot Emmanuel.
1: Igen.
0: Hát milyen jó, Rob Emmanuel.
1: Rob Emmanuel kellene legyen a hosszú robotos telenovella, és akkor néznék
0: Robocsúj. A... Robocsúj. Nagyon jó. Nagyon jó. Robojmán. Még mondjak.
1: Azt kérdik még nekünk, mindeközben igen. Masina ártatlanul gondolkodva, hogy de ezek ugye, mert beszéltem a háztartási robotokról, hogy egy kicsit ilyen emberi formájúak most már lassan, hogy de vajon mennyire humanoid formájúak? Szerintem ez sok egyedül élő embert érdekelne?
0: Na, az persze. Rávágjon meg a 220. Hogy nem mondjam másképp, ugye, mert akkor a témához illene. Tehát, hogy igen, értem, hogy mire gondolsz, erre most már kitaláltak ennél sokkal visszafogottabb módú dolgokat is. Úgyhogy, drága Masina, ha ismersz ilyen egyedülálló ismerős, mondd meg, hogy ne robottal foglalkozzon, mert oda csipi a négyes csapágy véletlenül, és aztán abból sírás lesz. Ez csak itt hagyom. József, jó bot. Azt írja, sziasztok, a robotok, ha jól vannak programozva, akkor az iparban jó jönnek, viszont otthon háztartásban nem kellene. Erről egy vicc is eszembe jutott, a vége az nem rádióbarát, úgyhogy besolfasson, mert úgy érzem, hogy ez Prima Vistára most nem lesz jó. De majd elolvasom, addig beszél.
1: Én hátradöltem és vártam, ameddig eljutsz a vicc, kettős pont viccig. Ilyenkor a rádiós műsorvezető mindig megtorpan a Prima Vistás SMS olvasásban, nem tudja, hogy mi lesz majd a vége. Minden esetre, hogyha az ember túl közeli kapcsolatba kerülne egy háztartási robottal és felhívna a szervizt, azért kínos lenne negyed órán keresztül hallgatni a füreliszt, ameddig egy élő embert kapcsolódok a szervizből, hogyan lehet kiszabadulni.
0: Igen, de nem olyan rossz, vagy nem, a vicc az borzasztó, de nem olyan durva. Tehát azt írja, hogy szevasz haver, hogy vált be az asszony pótló robot, mosás, főzés, takarítás, oké, de amikor ágyba akartam bújni, akkor gombot vart oda. Hát
1: ez
0: okay. Így van. 0735488888, nagyon keveset vagyunk ma már itt, éppen ezért írjatok nagyon gyorsan.
2: Mindenről dumálunk.

0: One Direction is a best song ever. Elnézést kérek a mikrofon recsegésért, nem tudtam, hogy Endre 82 másodperccel hamarabb beadja a mikrofonot, élőben mi kellett volna. Mindegy, viccet félretéve. Folytatjuk már, hát mégiscsak péntek van, és lazulunk így a végére. Imádom István üzenetét, azt írja nekünk, sziasztok, villanyszerelő vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mikor veszi el a munkám tőlem, amikor egy tablóba vagy kötöző dobozba, igen, megvan, kötöző dobozba három józan Dorian mocsolkozott, azt oldja meg nekem. Nagyon jó, persze, mert amikor a vaskész belenyúl a három fázisba, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz a kirobbanó teljesítmény.
1: Igen, pont azon gondolkodom, én is olvastam közben az Istvánét, hogy valóban szerintem a robotok egyelőre csak arra képesek, hogy a semmiből elvégezzék a jó munkát, de azt, amit mi egyszer emberek összegányolunk, arra a helyrehozó robotot hiába próbálnak programozni, mert amit mi rontunk el az emberi képességünkkel, ugye az idézőjeles józan Dorel szakemberek, ahhoz szerintem nincs az alkalmazkodó képes AI és szoftver, ami egy robot fejében belenéz abba a kötöző kábelbe, vagy abba a biztonsági dobozba, vagy biztosíték táblába, ezt akartam mondani, és az helyre tudja bogozni majd.
0: Az biztos, hogy nincsen. Ne aggódj, drága István, biztonságban van a munkád. Közben mi van még itt? Azt írja nekünk az ég hallgató, hogy létezik ajtószerelő robot, én Levente vagyok, Marosvásárhelyről, autószerelő. Nem hittem, hogy még az én munkám is függőben lesz valamikor, de itt a bizonyíték videó. Kaptunk egy Facebook linket, ahol hát egy robot betesz egy ajtókeretet egészen pontosan milliméter pontosságra egy helyre, egy ajtónak a helyére. Az a helyzet, hogy most már kezdek abba beleszokni, vagy megszokni azt a helyzetet, hogy már szkeptikusan kell az ilyen videókat nézni, hogy nem-e AI véletlenül, de nem tudjuk, nem jöttem teljes mértékben rá, viszont simán elképzelhető, hogy miért ne, hát a lézer pontosága be tudja azt mérni, hogy hova kell az.
1: Igen, közben pedig érkezik egy saját tapasztalatból származó üzenet Erikától, aki azt írja, hogy feltettük a kérdést, hogy a háztartásban milyen robot kéne, azt írja, hogy és egy robot anyós, aki mikor pofázol, pont.
0: Jó ötlet. Köszönjük szépen, Erika. Jó ötlet. Hát most el tudom képzelni, hogy attól függ, hogy akkumulátoros vagy tápegységes. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos kérdés, hogy a robotanyós az akkumulátoros vagy tápegységes.
1: Ha mondjuk konnektorból működik, akkor úgy kell csinálni, hogy a hosszabbítója ne érjen el a hálószobáig.
0: Pontosan, nagyon jó. Ez a úgy költöz, hogy anyós ne érjen át a pucsba, ez ugyanaz az effekt lesz, csak hogy úgy helyezd el, hogy a konnektor ne érjen el a hálószobáig. Például, ez nagyon jó opció. Az akkumulátorosan már kicsit bajba vagy, mert ott az őt neki önálló élete van, kérem. Rácsatlakozik a töltőre, inkább maradjunk így, és feltölti magát. Mondom, bocsánat, utólag esett le nekem nagy. Nem. Tehát rácsatlakozhatja magát a töltőre, feltölti, és onnan éli az életét. Úgyhogy kell egy tápegységes kell.
1: Igen, nézd meg, Masina közben elküldte, vagy megérkezett üzenete második fele, hogy a viccet félretéve is, ebben én óriási veszélyt látok az emberi kapcsolatokra nézve, és itt ez áttételesen is érvényes, mert nem csak az lesz gond, hogy sok mindent már robotok végeznek el helyettünk, vagy nekünk, vagy ott lesznek a környezetünkben, hanem azt is, hogy nem kell akkor olyan sokat mi emberek egymással kapcsolatba lépjünk, és kiváltja az emberi kapcsolatainkat az, hogy de mondjuk úgyse tudod magad úgy jól kiüvöltözni egy robottal, na. Tehát szerintem nem fog, azt a fajta nyomást nem fogja leengedni a lélekről.
0: Valószínűleg igen. De hát ez már megérkezett a home office-szal, úgyhogy szerintem most már ezen egyenes lejtőn vagyunk, így is, úgy is, hogy most vagy jön robot, vagy nem jön robot. Szinte mindegy, de én abszolút értem, kivéve akkor, hogyha a robot dolgozik helyettünk, mert akkor van időnk kártyázni. Tehát ő szerintem ez még akár meg is oldhatja a szociális problémáinkat. Na, hát még ez egy óriási nagy kalap, és rengeteg féleképpen el lehet érni ezt a témát, meg fel lehet dolgozni ezt a témát. Még biztos vagyok benne, hogy lesz róla szó, de egyelőre most el kell engednünk, ugyanis játszani fogunk igaz vagy hamis játékot. Nem robot, nem számítás, hanem igazi játék, igazi nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Fürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga.
0: Reklám.
3: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
5: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
4: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
6: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
7: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Girosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham. Kattalj rá a kajára!
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lejötvenben írt vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen.
0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
9: Gyere!
0: Reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

0: Igaz vagy hamis?
1: Utoljára ezen a héten a hármas szabályban. Kérem, lássuk, ki lesz a játékos.
2: Attila telefonszáma már is a tárcsázóban, ő sorsolta ki a véletlen generátor, és amennyiben felveszi ezt a hívást, és jól eldönti, hogy igaz vagy hamis, amit állítunk, ővé lehet a jó kis nyeremény ebben az órában, méghozzá az Auto Workshop utalványa.
3: Halló.
2: Halló, Attilához van szerencsénk, szia!
3: Igen.
2: Szia Attila, Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
1: Szevasz.
3: Igen, sziasztok.
2: Regisztráltál a nyereményjátékunkra az igaz vagy hamisra, és meglephet a szerencse, hogyha jól teljesítesz, mit szólsz?
3: Jó, benne vagyok, rendben.
1: Hogy vagy ma reggel, mit csinálsz itt péntek nevében, mit teszel, veszel?
3: Jó, épp itthon vagyok a családdal.
1: Otthon a családdal, ez mit jelent? Hogy mindenki otthon
3: igen,
1: van?
3: Igen, most mindenki itthon. Igen, ma.
1: Ja, jó van, akkor egy kicsi szabadnap, egy pici pihenés nektek.
3: Szeretnél-e
1: nyerni, vagy van-e időt, hogy nyerje valamit nálunk?
3: Szeretnék, igen, szeretnék.
1: Na, már csak egyetlen egy mondatra kellene jól válaszolni, hogy igaz vagy hamis. Figyelj, így szól az állítás, és akkor utána mondjuk beszélgetünk. A taxisok New Yorkban híresek a lila színű autóikról. Na, ez igaz vagy hamis?
2: Gondolkozzál filmjeleneteken, milyen ikonikus színe van a taxiknak New Yorkban. Mindenik egyforma.
3: Hamis, szerintem.
1: Mm-hmm. Persze, hogy hamis, egyértelműen hamis. Meg tudod-e mondani, hogy milyen színű a taxi New Yorkban?
3: Sárga.
2: Így van.
1: Hogyne? Hát persze.
2: Nem is értem, miért voltál sárga. Ilyen bizonytalan a válasz.
3: Jobb megfontoltnak lenni.
2: Ez igaz?
1: A legendás sárga színű taxi. Jártál-e már New Yorkba?
3: Még nem, de tervben van.
2: Ültél-e már sárga taxiban?
3: Igen.
1: Na látod. Legalább a hangulatot akkor hozzá legalább a hangulatot. Saját autó van-e?
3: Van.
2: Ez jó.
1: Az nagyon jó, mert képzeld el, hogy a nyereményed az Auto Workshop felajánlásával vagy egy gumicsere, vagy egy futószög állítás igény szerint, amelyiket szeretnéd inkább.
2: Hát reméljük, hogy sikerül minden kanyart egyenesen bevenni majd ezzel a segítséggel is, akár miért ne. Guruljál biztonságosan akár ezzel a nyereménnyel is. Köszi, hogy itt voltál, szép napot legyen Attila.
3: Köszönöm én is, szép napot,
1: sziasztok. Köszi, szevasz, sziasztok.
4: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.
5: Székelyföld velünk ébredt.
6: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: Szerintem Attila egész hétvégén sárga New York-i taxikkal fog álmodni, annyira megörvendett ennek a futószög állításnak, vagy akár gumi cserének is. Lesznek még nyeremények, zajlik a nyereményjáték még a következő napokban, 29-ig, utolsó napig nyitva a regisztráció is, ne maradjatok le semmiről.
1: Így van. És regisztráljátok, hajrá, mi pedig most elköszönünk, de tartalom nélkül nem hagyunk, ugyanis holnap és holnap után Sepsi Szent Győri a Kürtös Kalács Fesztiválról jelentkezik a Dumaduba, illetve műsorvezetőink többek közt vasárnap Nagy Endrével is találkozhatok. Úgyhogy köszi a figyelmet, hétfőn legközelebb ugyanebben a felállásban folytatjuk a hármas szabályt, addig is szép hétvégét, szevasztok.
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket! Nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktivszékelyföld.ro.
4: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
5: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
6: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
7: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színházi élmények két helyszínen. Te ott leszel?
8: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipő márkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon.
9: Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
10: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen.
11: Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
12: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhozszállítással biztosít neked mindent.
13: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Őszies időben lesz részünk a délután folyamán, gyakran lesz felhős az égbolt. Fontos egyeztetések zajlanak ma az új román kormány megalakításáról, és újabb rekordot döntöttek ma az üzemanyagárak. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. rendeltetést kaphatnak a Marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségei. A városi tanács egyhangulag támogatta a javaslatot, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az aluljárót pedig teljesen lezárták. A 2008-ban átadott létesítményben korábban többek között ruhabutik, fodrászat, turkáló és cipőbolt is működött. A problémák két éve kezdődtek, miután az Orvosi Egyetem megvásárolta a pláza területét és lezárta az aluljáró egyik fontos be- és kijáratát, emiatt csökkent a gyalogos forgalom, a boltok pedig veszteségessé váltak. A helyiségek ezentúl irodáknak, egyesületek vagy alapítványok székházának, orvosi rendelőknek, illetve közintézményeknek adnák át négyzetméterenkénti havi 2 euróért. Fontos egyeztetések zajlanak ma az új román kormány megalakításáról. Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök a Kotrocsenyi palotában találkozik Nikus Ordán államfővel, hogy bemutassa a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Közben a PNL, az USZERE és az RMDS vezető testületei is üléseznek. A három párt támogatja Siegfried Moresen kormányalakítását, de önállóan nem rendelkeznek a szükséges parlamenti többséggel. Siegfried Moresennak ezért arról is tájékoztatnia kell az ellenfőt, hogy jelenleg mekkora parlamenti támogatásra számíthat. Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak, a gázolaj literenkénti ára átlépte a 11 lejt, a benziné pedig a 10 lejes szintet. A mai drágulás után a standard gázolaj ára több mint 11 lej, a benziné pedig 10 lej fölé emelkedett. Az elmúlt napokban a nagy üzemanyag forgalmazók többsége is emelte az árakat, a mai drágulás literenként 8 bani volt, ezzel az üzemanyagárak újabb rekordot értek el Romániában. 6 hónappal elhalasztanák a túlró útdíjrendszer október 1-jére tervezett bevezetését a közúti fuvarozók érdekképviseletei. Azt mondják, nem a megtett távolság alapján történő díjfizetést vitatják, hanem azt, hogy a fizetési kötelezettség és a szankciók a fizetési rendszer véglegesítése és átvétele előtt lépjenek életbe. Az útügyi hatóság szintén 2027. április 1-jéig javasolja a halasztást. A fuvarozók sürgős egyeztetést kérnek a Közlekedési Minisztérium, az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Vállalat és a Közúti Szállítási Ellenőrző Hatóság képviselőivel. Légiriadót rendeltek el ma hajnalban Galasz térségében, miután a hadsereg radarrendszere légicélpontot észlelt mintegy 20 kilométerre a várostól keletre. A megfigyelésre két F-16-os vadászgép szállt fel a bocsai légitámaszpontról, de nem észleltek légtérsértést. A lakosságot 3 óra 27 perckor Roalert üzenetben figyelmeztették Galasz megye keleti és Tulcsa megye északi részén. A légiriadót 4 óra 14 perckor lefújták. Őszies időben lesz részünk a délután folyamán, gyakran lesz felhős az égbolt, de hosszabb, rövidebb napsütéses időszakokra is számíthatunk. A mérsékelt légmozgás mellett 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most 11 óra múlt néhány perccel István Szidónia és György Dávid Csaba magyar hangja a mai napon. Horváth Gábor, szevasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek, kezdődnek a színes órák. 0730 54 88 88, azért mondtam el a telefonszámunkat, mert még mindig lehet regisztrálni az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra. Ebben az órában a Marsótól egy darab autógumi cserét lehet nyerni. Mindjárt itt lesz velünk Krisztina Aguilera, Honey Beast-et és Paulinát is hallgatunk, meg Mohombi is beköszön, viszont akivel kezdünk, az Cameron Whitcomb és a Kingdom.
18: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
19: Színes hírek,
18: helyi aktualitások,
19: interjúk,
18: játékok
19: és sok-sok nyeremény.
18: Ez a Színes Órák.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Tele a szívem énekelte a színes órákban, a Honey Bees és Paulina itt a Rádió Gagán 0730 54 88 88. Amennyiben úgy látjátok, hogy a rendőrök dolgoznak itt-ott, amott, akkor azt írjátok meg nekünk erre a telefonszámra. Pénteken a labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott Ukrajnát fogadja, míg a román együttes Svédország vendégeként lép pályára. A kínálatban több rangadó mellett tenisz, kerékpár, kézilabda és motorsport is szerepel, adja hírül a Székely Sport. 11 óra 20 perctől, tehát hamarosan kezdődik egy élő közvetítés a Digisport 3-on. Motorversenyzés nézhetünk, az olasz nagydíj első szabad edzését közvetítik. 12 órától aztán tenisz, Billie Jean King kupa, elődöntő Spanyolország, Csehország, a Digisport 2-n. Országúti kerékpárt is nézhetünk, 15 órától a horvát körverseny negyedik szakaszát közvetíti az Eurosport 1, és hogyha a Digisport 3-ra kapcsolunk, 16 órától motorversenyzés nézhetünk, a Superbike olasz nagydíj második szabad edzését. Kézilabda lesz 18 órától a Bölények ligájából, a Buzău a bukaresti Dinamót fogadja a Teverés Sporton. Aztán 19 órától kezdődnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, Örményország, Lettország a Digisport 3-on és a Prima Sport 3-on, míg Grúzia az Észak-Éreket fogadja a Digisport 2-n és a Prima Sport 2-n. Aki esetleg teniszt is nézne, az 21 órától kapcsoljon az Eurosport 1-re. A Laver kupát közvetíti az Eurosport 1 az esti játéknapot Londonból. 21 óra 45 perctől folytatódnak a Nemzetek Ligája mérkőzések, Svédország, Románia az Antena 1-en, és Magyarország Ukrajnát fogadja, ugye, a Digisport 3-on, a Prima Sport 3-on és az M4 Sporton. Aztán Törökország Franciaországa játszik a Nemzetek Ligájában a Digisport 1-en és a Prima Sport 1-en. Olaszország Belgiumot fogadja, ezt a Digisport 2 és a Prima Sport 2 közvetíti. Lengyelország Bosznia-Hercegovina a Digisport 4-en, a Prima Sport 4-en, és ugyancsak 21 óra 45 perctől Montenegró, Ciprus a Prima Sport 5-ön. Krisztina Aguilerát hozom nektek, itt a Candyman.

slágerek és új zenék, Lil Nas X-et hoztam ide a színes órákban, Rádió Gagára. Hölgyek, urak, nem akármilyen körülmények között ért véget múlt vasárnap a Wilstermann Kooperativas és az Atlético Independente mérkőzése a méltán híres Simón Bolívar kupában. A bolíviai összecsapás 20 perces húzavona miatt állt, mert Gustavo Tessonotte nem ismerte el, hogy szabálytalankodott, így végül nem volt hajlandó védeni a 11-esnél. Hát én megnéztem ezt a videót, mert az Instán, többek között az Instán is fellelhető. Gustavo Tessonotte kapus kérdőjelezte meg leghevesebben a döntést, így 20 perc vitatkozás után végül beállt a kapuba, de a kapufának háttalálva engedte, hogy Ernesto Adiria hálóba gurítsa a labdát a hosszabbítás 25. percében. Ilyen is van. Jöjjön most egy igazi dancefloor energia, egy név, akit alig ha kell bemutatni, a holland DJ legenda Tiesto és 2023 egyik nagy klubslágere, amely azonnal beindítja a buli hangulatot, úgyhogy a hangerőt fel lehet tekerni. Itt a Lejló, a Rádió Gagán.

0: Ő volt Taylor Swift, ez pedig a Rádió Gaga. Úgy nézem, hogy Hargita megyében, Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs utcában dolgoznak rendőrök. Ezen kívül kaptunk még egy üzenetet a 0730 54 88 88-ra. Maros megyében, Ernyében láttak rendőröket. Köszönjük szépen az üzeneteket. Hogyha még forgalmi információval vagytok felvértezve, akkor azt írjátok meg nekünk. Köszi!
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Buongiorno. Bonjour. Danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
12: ismét slágerek.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Az erdélyi kedvenceink közül a 4-es Street-től a Tudom, mire vártál című slágert hallgatok itt a Rádió Gaga színes óráiban. Na és akkor itt vagyunk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkkal. Ebben az órában a Marsótól lehet nyerni egy darab autógumicserét. Hát, hogyha nem is hamarosan, de a közeljövőben aztán a téli gumikra le kell cserélni a nyári gumiainkat. Nézzük, hogy ki sorsol ki a számítógépünk, ki lehet a szerencsés nyertesünk. Ugye van egy feladványunk, és akkor elmondom én az állítást, a hallgató pedig elmondja nekem, hogy igaz vagy hamis-e ez az állítás. Norbertet fogom hívni, mert őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló, halló!
0: Szia Norbert, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától.
1: Szervusz, szia!
0: Mit csinálsz? Otthon vagy, pihengetsz, esetleg munkában?
1: Úton hazafele.
0: Úton hazafele. És rendőröket láttál-e valamelyre mostanság?
1: Igen, pont ebben a pillanatban eladtam elsőbséget.
0: És ez hol van? Település.
1: Mezőpanit.
0: Na, akkor látod, már útinfót is megtudakoltam tőled. Jó, Norbert, játszunk egyet, mit szólsz hozzá? Téged sorsolt ki a számítógépünk, és akkor az igaz vagy hamis játékunkba te lehetsz a szerencsés, aki megnyer egy ajándékot, egy nyereményt.
1: Jó? Szuper, örvendek neki.
0: Na, jön akkor az állításom, és akkor neked el kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Az állítás így szól. Egy modern gépkocsi légzsákja a másodperc tört része alatt fújódik fel ütközéskor.
1: Ez igaz.
0: Ez így van, körülbelül 20-40 millisekundum alatt fújódik fel. Na rendben, hát Norbert, ez nagyon egyszerű volt, és nagyszerű volt, mivel most már tudom azt is, hogy van járműved, van autód, ezért képzeld el, nyertél a Marsótól egy darab autógumicserét. Gratulálok!
1: Szuper! Szuper, erre szükség van mindig.
0: Hát persze, én nem tudom, hogy nálatok fele mikor szoktátok a nyári gumit a télire lecserélni, úgy november, december környékén, vagy hamarabb?
1: Hát az igazság az, hogy én már átálltam erre az úgymond 4 évszakos gumikra.
0: Aha.
1: De azok is kopnak.
0: Ez így van,
1: tehát így is, azokat is kell cserélni.
0: Norbert, gratulálok még egyszer.
1: Köszönöm nagyon szépen.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Ez a színes órák itt volt a Temper City slágere a Rádió Gagán. 0730548888. Itt lehet regisztrálni játékunkra, hogyha rendőröket láttok dolgozni, azt is egész nyugodtan megírhatjátok. De nem csak a telefonszámunkra, SMS vagy WhatsApp üzenet formájában, ott van nekünk ugye a Facebook oldalunk is, vagy esetleg az applikációnkat is lehet használni üzenet küldése. Ha még nem töltöttétek le, iOS-re, Androidra megtaláljátok, úgyhogy tessék letölteni. Most jönnek a hírek.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
1: Reklám.
3: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
4: A Roland Suit férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
3: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márványdekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen.
3: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
6: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szobátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színházi élmények két helyszínen. Te ott leszel?
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Újabb rekordot döntöttek ma az üzemanyagárak, és légiriadót rendeltek el egy drón miatt ma hajnalban Galac térségében. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani holnap délután Marosvásárhelyen motoros felvonulás miatt. Az Együtt a Drogok Ellen elnevezésű drogprevenciós rendezvény 17 órakor indul. A város Koronka felőli bejáratától és több városi útvonalat érint, köztük a Segesvári utat, az 1918. december 1 sugárutat, a Jeddi utat, a Pandurok útját és a főteret. A Rózsák terén 17 órától a felvonulás végéig korlátozzák a forgalmat. A rendezvény várhatóan 18 órakor ér véget. Az autósokat arra kérik, lehetőleg kerüljék el a főteret, és kövessék a rendőrök, illetve a forgalom irányítók utasítását. Fontos egyeztetések zajlanak ma az új román kormány megalakításáról. Siegfried Murashen kijelölt miniszterelnök a Kotrocsenyi palotában találkozik Nikus Orden ellenfővel, hogy bemutassa a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Közben a PNL, az USZERE és az RMDS vezető testületei is üléseznek. A három párt támogatja Siegfried Murashen kormányalakítását, de önállóan nem rendelkeznek a szükséges parlamenti többséggel. Siegfried Murashennak ezért arról is tájékoztatnia kell az ellenfőt, hogy jelenleg mekkora parlamenti támogatásra számíthat. Újabb rekordot döntöttek az üzemanyagárak, a gázolaj literenkénti ára átlépte a 11 lejt, a benziné pedig a 10 lejes szintet. A mai drágulás után a standard gázolaj ára több mint 11 lej, a benziné pedig 10 lej fölé emelkedett. Az elmúlt napokban a nagy üzemanyag forgalmazók többsége is emelte az árakat, a mai drágulás literenként 8 bani volt, ezzel az üzemanyagárak újabb rekordot értek el Romániában. Légiriadót rendeltek el ma hajnalban Galac térségében, miután a hadsereg radarrendszere légicélpontot észlelt mintegy 20 kilométerre a várostól keletre. A megfigyelésre két F-16-os vadászgép szállt fel a Bocsai légitámaszpontról, de nem észleltek légtérsértést. A lakosságot 3 óra 27 perckor RO-alert üzenetben figyelmeztették Galac megye keleti és Tulcsa megye északi részén. A légiriadót 4 óra 14 perckor lefújták.
8: A magyar labdarúgó válogatott ma 21 óra 45 perckor Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese több sérült játékost is nélkülöz, de az ukránok keretéből is számos meghatározó futballista hiányzik. Ukrajnát először irányítja a külföldi szövetségi kapitánya, az olasz Andrea Maldera, aki egy átalakuló csapatot vett át. A magyar válogatott célja, hogy visszajusson az A divízióba, ehhez a csoport első helyén kell végeznie. Szeptember 25-e és október 5-e között 4 mérkőzés vár a csapatra, Ukrajna után Észak-Írország és Georgia következik, majd ismét az ukránokkal találkozik. Erling Haaland 2 góllal járult hozzá Norvégia 3-2-es győzelméhez Dánia ellen a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. 26 éves támadó 56 válogatott mérkőzésen már 64 találatnál jár, ezzel megelőzte a 62 gólig jutó brazil Ronaldót és Zlatan Ibrahimovicot is. Haaland elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, a norvég válogatottban mérkőzésenként több mint egy találat az átlaga. A Nemzetek Ligájában 17 mérkőzésen már 20 alkalommal volt eredményes. Az örökranglista ugyan még jócskán lemaradt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött, de jelenlegi tempójával gyorsan közelít az előtte állókhoz.
7: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék jellemzően nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 18 és 21 fok között alakul.
1: És most!
0: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga Marosszék. Köszönjük szépen a híreket, 12 óra múlt néhány perccel, Horváth Gábor vagyok, és menjünk tovább a színes órákkal. Beköszöntött ugye az ősz, vele együtt pedig megszaporodhatnak a légúti megbetegedések is. Melyek a leggyakoribb őszi panaszok? Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket, és mikor érdemes orvoshoz fordulni? Erről beszélget István Szidónia kolléganőm, Lorenzovics Anna családorvossal, viszont előbb érkezik hozzánk Faithless és Bebe Rexha itt a New Range.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
3: interjúk,
1: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Itt van az ősz, itt van újra, elkezdődött, jaj de jó, az óvi és az iskola, és vajon mikor kezdődnek a betegségek? Lehet, hogy sok szülő fejében már végigjátszódott ez a kérdéskör, elengedtük a gyerekeket, de mikor hoznak haza valamilyen nyavaját? És ha hazahozzák, akkor mit lehet vele kezdeni? Például, hogy mi szülőknek kapjuk el? Mert lehet, hogy ők 2-3 nap alatt kilábalnak belőle, de minket sokkal jobban levesz a lábunkról egy-egy ilyen őszi megbetegedés, meghűlés. Lorenzovics Anna, családorvos a vendégem, hát ezt a témakört járjuk körbe a következőkben. Szia, köszöntelek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is! Sajnos ez elkerülhetetlen, hogy mikor egy nagy szünet, kihagyás után újra közösségbe kerül valaki, akkor a fertőzések felütik a fejüket. De meggyőződésem és a tapasztalatom ezt mutatja, hogy ha egészségesen van az a gyerek nevelve, alszik, pihen, megvan a pihenési idő, egészségesen táplálkozik, mozog eleget, akkor az immunrendszere működik annyira, hogy bármilyen vírózist, amit a közösségből összeszed, legyőzze. 1-2-3 napot gyengélkedik, én azt is szoktam tanácsolni, hogyha van lehetőségünk, nagyszülők, dadús be tud segíteni, már az első tüneteknél jó 1-2 napot otthon tartani a gyereket, pihentetni, hidratálni, etetni, és utána már nagyon-nagyon hamar legyőzi, mehet is vissza a közösségbe. Ha pedig az első tünetek láttán gondoljuk, hogy jó, hát ez még elcsúszik, menjen nyugodtan, lehet, hogy sokkal hosszabban fog ebben a betegségben benne lenni, akár szövődhet is, tehát, hogy ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell megijedni, türelemmel kell lenni, és akkor mindent az immunrendszerünk szépen intéz.
0: Anna, akkor hiú ábránd az, hogy végighúzzuk ezt a tanévet betegségmentesen?
1: Nem hiú ábránd, mert hogyha nem most kezdjük a közösségbe való járást, tehát most iskolások vagyunk például, akkor már elég sok mindenen keresztül estünk, és már az immunrendszerünk nagyon hamar tudja detektálni ezeket a támadó vírusokat, úgyhogy elképzelhető, hogy nem fogunk annyit hiányozni. Itt inkább azokkal a gyerekekkel van a gond, akik először kerülnek a családi fészekből, bölcsibe vagy óvodába. Az iskolásoknál már a szülők is biztos látják, hogy sokkal kevesebbet betegszenek meg, vagy hogyha el is kapnak valamit, hamarabb legyűrik.
0: Miért fordul elő az, hogy a gyerek, itt azt mondtam a felvezetőben, hazahoz valamilyen nyavaját, valamilyen őszi virális megbetegedést, ő 2-3 nap alatt kilábal belőle, de minket felnőtteket van úgy, hogy egy hétig, 2 hétig levesz a lábunkról egy-egy betegség.
1: Igen, ez nem minden betegségre igaz, ez inkább azokra a betegségekre, azokra a vírusos betegségekre igaz, amiket mi felnőttek gyerekkorban már el kellett volna kapjunk, és valami oknál fogva, mert túl vigyáztak ránk, vagy túl burokba neveltek, nem kaptuk el, például ilyen a varicella, az nagyon le tudja gyűrni a felnőttet, ha felnőtt korba kapja el. Meg szerintem azért is, mert mi felnőttek túlhajszoltak vagyunk. Sokkal kevesebbet pihenünk, össze-vissza eszünk, a rohanó életünk miatt esetleg nem szánunk elég időt arra, hogy a szabadba legyünk, mozogjunk. Tehát a gyerekeknek azért ez még megvan, mert nekik nincs annyi feladatuk, mint nekünk felnőttek. És valószínű, hogy ezért van az, hogy nem tudunk időt hagyni az immunrendszerünknek arra, hogy megtegye a lépéseit, hogy védekezzen.
0: Szeretném, hogyha elmondanád a következőkben azt is, hogy melyek azok az őszi megbetegedések, amelyek ugye ebben az évszakban, időszakban a leggyakrabban előfordulhatnak, illetve egy kicsit beszéljünk az influenzáról, valamint az oltásról, de csak a soron következő sláger után.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: kezdetét vette a 2026-os, 27-es tanév, vajon mikor kezdődnek el az őszi megbetegedések? Hát reméljük, hogy minél később, de nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy megúsztuk, idézőjelben mondva szárazon vagy betegségmentesen így ezt az időszakot. Lorenzovics Anna családorvos a vendégem. Mesélj arról, hogy melyek a leggyakoribb megbetegedések ilyenkor össze, milyen vírusokat vagy esetleg bacikat szedhetünk össze.
1: Azt tudni kell, hogy a közösségbe sokkal könnyebben szedjük össze a vírusokat, mert a vírusok a levegő útján így könnyebben terjednek, ezért sokkal jobban ki vagyunk téve a vírusfertőzéseknek. A baktériumok azért elég közeli kontaktus kapcsán tudjuk átadni, ez mondjuk óvodásoknál megvan, mert ott egymás nyalakodnak, egymás játékát benyalják, de már iskoláskorban ez nem annyira jellemző. Hát melyek ezek a betegségek, amik ilyenkor felütik a fejüket, egyértelműen mindenféle légúti virózis. Az egyszerű náthától kezdve akár a súlyosabb megbetegedésekig várható majd később az influenza is. Még meleg van, úgyhogy még sajnos az enterovírusok is nagyon jelen vannak, egyre gyakoribb az, hogy megkeresnek minket hasfájással, hányással, hasmenéssel, úgyhogy sajnos még ez a felmelegedés, ez a klímaváltozás erre is még ugye kihat, hogy sokkal tovább jelen vannak még ezek az enterovírusos fertőzések, amik alapvetően inkább nyáron gyakoribbak, de sajnos ilyenkor is még előfordulnak. Úgyhogy nagyjából ezek, amikre számíthatunk. Megelőzésképpen azt mondhatom el, hogy a kezeiket a gyerekeknek meg kell tanítani otthon, hogy hogyan mossák helyesen, hogy amikor leülnek 10 óra ízni, akkor előtte kezet mossanak. Ebben az óvodában jól megvan oldva, mert ott elviszik a dadusok vagy az óvónénik, de hogy az iskolába előfordul, hogy a tanítónéni azt gondolja, hogy a gyerekek ezt már megtanulták otthon, de sok gyereknek még igen kell szólni, hogy kezet kell mosni, és hogyha, amint mondtam már az előbbiekben, hogyha odafigyelünk, hogy egészségesen éljenek, a pihenést este időben feküdjenek le, hogy tudják kipihenni magukat, hogy legyen víz az iskolába, hogy hidratálják magukat, hogy egészséges ételeket, gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak, akkor nem kell félni az élettől.
0: Itt említetted az influenzát. Kell-e influenza ellen oltani a gyerekeket, és hogyha igen, akkor melyik lenne a megfelelő időszak, periódus erre? Mikor kell beadni az oltást?
1: Igen, tehát az influenza oltás az mindenképp ajánlott, mert nagyon sok szövődményt is ki tudunk védeni azzal, hogyha beoltjuk a gyerekeket influenza ellen. Két típusú oltás létezik, egyik, amit így szuriba kell adni, a másik, amit orspré formában, tehát a tavaly előtt elérhető volt, itt nem mindig van, nem mindig hozzák be az országba, de hogyha behozzák, akkor ezzel kell élni, teljesen atraumatikus, nem okoz fájdalmat a gyerekeknek. Ez 2 éves kor után adható, azelőtt nem, azelőtt csak az injektábilis forma, de azzal is kell élni a lehetőséggel. Nem egy akkora trauma, amit ne bírnak ki, de meg tudjuk óvni a gyerekeket súlyos szövődményektől. Mikor kell beadni az oltást? Tehát általában úgy javasoljuk, hogy október folyamán mindenképp, azért, mert az influenzának általában 2 hulláma szokott lenni, egy így az őszi-téli periódusban, télelején, és a másik pedig a tavasszal. Ha túl hamar adjuk be az oltást, akkor általában a tavaszi hullámra már nincsen hatékonysága, és akkor el fogjuk kapni a tavaszi hullámba, de még akkor is valószínűleg sokkal enyhébb tünetekkel fogunk átesni rajta.
0: Mindjárt elmondod azt is, hogy influenza ellen a saját gyerekeidet be szoktad-e oltani, illetve mi felnőttek be kell-e oltassuk magunkat influenza ellen. Innen folytatjuk azonnal.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.

Láz, köhögés, orfolyás, tüsszögés, ez benne van ebben az időszakban, vagy ennek az időszaknak a pakliában. Szülőként mit csinál az ember? Én személy szerint sokszor pánikolok. De mikor ajánlott pánikolni, illetve mi az, amit lehet könnyen kezelni? Például, hogyha

0: tanítják, hogy nem legyőzni kell a lázat, hanem kontroll alatt tartani. Tehát, hogy ne menjen 39-40-re, vagy hogyha látjuk, hogy a gyereknek kellemetlenséget okoz, nehezen viseli, igen, akkor be kell avatkozni, de egyébként egy ilyen 38 fokos hő emelkedésig kimondottan jótékony védő hatása van, sokkal hamarabb legyőzzük a vírust. Hogyha 38 fölé megy, akkor igen, mindenképp kell adni lázcsillapítót, vagy valamilyen gyulladás csökkentőt, hogy megfékezzük ezt a heves reakciót, de egy 38 körül tartani akár jótékony hatása
1: van. Mennyi ideig jó tartani 38 fokon? Hogyha huzamosabb időn keresztül ott van ez a 38 fokos
0: hőemelkedés. Azt szoktuk mondani a szülőknek is, hogy 3 napig mindenképp bármilyen vírusos betegségnek a leküzdésére minimum 3 nap szükség. Tehát teljesen normális az, hogyha egy gyerek 3 nap után még láz, vagyis 3 napig lázas. A 3. nap után az immunrendszere már kéne legyőzze a vírust, és akkor látjuk, hogy ez a láz kezd csökkenni, már nem fog 38 lenni, csak 37,7, majd 37,5, és lassan szépen elmúlik. Hogyha azt látjuk, hogy még 4., 5. nap is magasabb kiugrások vannak, akkor mindenképp be kell avatkozni, újra kell vizsgáltatni a gyereket, hogy nehogy kialakuljon valami szövődmény, és azt tartsa fent a lázat.
1: Már első nap, amikor megjelennek valamilyen tünetek, ajánlott orvoshoz fordulni?
0: Nem feltétlen. Tehát egy tapasztalt szülő, akinek akár több gyereke van, vagy már a gyereke átesett ilyen náthákon, vírusos fertőzéseken, az nagyon jól tudja ezeket a lépéseket, hogy megjelennek az első tünetek, mit kell tennem. Pihentetem a gyermekemet, főzök neki finomakat, főzök neki teát, adok neki folyadékot, hogy igyon, esetleg C-vitamint, D-vitamint, mint hogy az immunrendszerét egy kicsit megtámogassuk, hogy jobban tudjon védekezni, ez főleg olyan esetekben, mikor a gyerek válogatós is nem akar zöldséggyümölcsöt tenni, akkor ugye ezt meg kell pótolni C-vitaminnal, mert nincs honnan begyűjtse a szervezet ezeket a vitaminokat, és igen, a lázát kell kontroll alatt tartani. És hogyha látjuk, hogy ez nem vezet jobbulásra, vagy a gyerek állapotra ennek ellenére romlik, akkor mindenképp fel kell keresni a családorvosunkat.
1: És akkor amint látjuk, hogy a gyerek kezd lerobbanni, akkor már ne engedjük közösségben.
0: Ez lenne az én tanácsom, mert sokkal hamarabb meg fog gyógyulni. Azt az 1 napot, 2 napot kivesszük.
1: Végül pedig az influenza oltás kapcsán egy kérdés, ami kimaradt. Te a saját gyerekeidet beoltatod-e, illetve felnőttek részére szükséges-e az oltás?
0: Igen, én be szoktam oltani a saját gyerekeimet, főleg amióta megjelent ez az orbaadható, mert azelőtt ilyen közelharcot vívtam én is a gyerekekkel, hogy ne bántsam őket, de el is fogadják, így nincs semmi gond, és igen, a felnőtteket is, szüleimet is mindig beoltatom, főleg azért, mert krónikus betegek, és a krónikus betegek esetében, idősek esetében még veszélyesebb tud lenni ez az influenza. Sokszor ezért is tanácsoljuk, hogy mi magunk is oltassuk be magunkat, mert mi akár esetleg könnyebben legyőzzük az influenzát, de hogyha egy hozzátartozónknak, egy idősebb hozzátartozónknak átadjuk, akkor nála letál is lehet.
1: De ettől eltekintve mindenkinek meg lehet a saját véleménye és hozzáállása az oltásokhoz. Nagyon szépen köszönöm, Anna, a tanácsokat és ezt a beszélgetést. Jó egészséget kívánok erre a tanévre is.
0: Köszönöm.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: yeah, you should take it off.
1: Spicy Margarita, Jason Derulo és Michael Bublé tette tiszteletét itt a Rádió Gagán a színes órákban. A következő órában játszani fogunk, itt lesz az igaz vagy hamisunk, pontosabban a nevezetű játékunk, és a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. Aki még nem regisztrált, tegye meg!
2: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben?
4: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
5: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
4: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
5: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
10: ismét lágere.

Rajtad múlt, a Hooligans hallgattuk itt a színes órákban. Na nézzünk kicsit rá a mai időjárásunkra, ami adáskörzetünket illeti. Marosszéken a mai maximum olyan 20 fok körül alakul, a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást, és egy olyan 14% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a régióban. Azt nézem, hogy 19-25 km/h szélökésekkel is számolniuk kell a marosszékieknek. Háromszéken a mai maximum 18 fok körül alakul, valamivel melegebb lesz, mint a tegnapi nap, és 25% esély van arra, hogy Háromszéken pénteken, tehát a mai napon csapadék alakuljon ki. Gyergyószent Miklóson és környékén a mai maximum 15 fok körül alakul, felszakadozó felhőzettel találkozhatnak a gyergyószékiek, és a csapadék valószínűsége egy olyan 20%. Csíkszeredában is annak környékén 16 fokot is mérhetünk, ma 17% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki. Ebben a térségben többnyire felhős időszakkal találhatják szemben magukat a csíkszékiek. Székelyudvarhelyen és annak környékén a mai maximum 18 fok körül alakul, többnyire felhőségbolttal találkozhatnak ma az udvarhelyszékiek, és 17-20% körül van az esély annak, hogy csapadék alakuljon ki. Kygo, Khalid és Griffin érkezik, itt a Rádió Gaga.

0: Hoszi Jankával is jetleggel búcsúztattuk ezt az órát, mivel mindjárt 13 óra jönnek a legfrissebb hírek, és felhívom mindenki figyelmét még egyszer, következő óra játékról is szólni fog, úgyhogy regisztráljatok. Értékes nyereményeink vannak, és mindenképpen szeretnénk, hogyha elvinnétek őket. Amennyiben téged hívlak, akkor fel kell venned a telefont, és az állításomra meg kell mondanod nekem, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Most akkor jöjjenek a hírek.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezz be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor. A vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Gyrosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
8: Gyere!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Őszies időben lesz részünk a délután folyamán, gyakran lesz felhős az égbolt. A hétvégéig véglegesíti kormányprogramját Siegfried Murasen kijelölt miniszterelnök, és a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen tiltakoznak a tanulók. Jönnek a részletek is, köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Szinte 143 millió lejt különített el a kormány 75 önkormányzati kulturális intézmény finanszírozására. A támogatás 50 település színházi, operái, filharmóniái és egy atinéuma között oszlik meg. Maros megyében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia több mint 2,88 század millió lejt, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház több mint 1,19 század millió lejt, a Szovátai Bekecs Táncszínház pedig több mint 682 ezer lejt kap. A pénzt a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-éig benyújtott igénylések alapján osztották szét. Új multifunkcionális központot hoznának létre Maros megyében a családon belüli erőszak áldozatainak és gyermekeinek. A Maros megyei tanács jóváhagyta, hogy a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a Vénusz 2 projektben, amelyre Európai Uniós támogatást igényelnek. A központ biztonságos környezetet, valamint az áldozatok védelmét, felépülését és társadalmi reintegrációját segítő szolgáltatásokat nyújtana. A helyszín biztonsági okokból titkos marad. A projektre 2,56 század millió lej áll rendelkezésre, ebből több mint 2,5 millió lej vissza nem térítendő támogatás. A hétvégéig véglegesíti kormányprogramját Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök. A programot a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések alapján állítják össze. Siegfried Moresen szerint a kormányprogram fő irányvonalait már ismertette a pártokkal, a részletes változatban pedig a konkrét intézkedések is szerepelnek majd. A kijelölt miniszterelnök azt is közölte, hogy a program véglegesítése után folytatódnak a tárgyalások a kormány megalakításáról. 6 hónappal elhalasztanák a túlró útdíjrendszer október 1-jére tervezett bevezetését a közúti fuvarozók érdekképviseletei. Azt mondják, nem a megtett távolság alapján történő díjfizetést vitatják, hanem azt, hogy a fizetési kötelezettség és a szankciók a fizetési rendszer véglegesítése és átvétele előtt lépjenek életbe. Az útügyi hatóság szintén 2027. április 1-jéig javasolja a halasztást. A fuvarozók sürgős egyeztetést kérnek a közlekedési minisztérium, az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Vállalat és a Közúti Szállítási Ellenőrző Hatóság képviselőivel. A kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen tiltakozik a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diáktanács. A diákszervezetek arra kérik a tanulókat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. Közös közleményük szerint a szenátus szeptember 21-én fogadta el az egyenruháról szóló törvénytervezetet. Annak ellenére, hogy a diákszervezetek a kezdeményezés benyújtása óta ellenezték azt, és a vitákra sem hívták meg őket, úgy az egységes öltözet nem oldja meg az oktatás problémáit, a diákok közötti egyenlőtlenséget és a zaklatást. A végső döntést a képviselőház hozza meg. Őszies időben lesz részünk a délután folyamán, gyakran lesz felhős az égbolt, de hosszabb, rövidebb napsütéses időszakokra is számíthatunk. A mérsékelt légmozgás mellett 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most!
0: Ez még mindig a színes órák itt a Rádió Gagán, 13 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel és új zenékkel. Ebben az órában játszani is fogunk, a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. 0730 54 88 88, ide pedig közlekedési információkat várok. Na nézzük, kiket hozunk ebben az órában. Itt lesz az Anima Sound System hamarosan, Maroon 5 és Liza is beköszön, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az a The Bausa.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
10: interjúk,
1: játékok
10: és
1: sok-sok nyeremény.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Erik Iglesias, Farruko és a Mepalse szólt itt a színes órákban a Rádió Gagán. Ugye szeptember 25-e van, és ma az Eufrozinák, na meg a Kendik ünnepelnek. Az Eufrozinak görög-latin eredetű, a jelentése vidám, a Kende pedig kazár magyar eredetű név, régi kazár méltóság névből származik. 82 éves a mai napon Michael Douglas, amerikai színész, és a mai napon született 57 éves Catherine Zeta-Jones, Walesi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, aki ugye Michael Douglasnek a felesége. És 58 éves Will Smith színész, énekes, ugyanis ő 1968. szeptember 25-én született. Úgyhogy boldog születésnapot mindazoknak, akik szeptember 25-én látták meg a napvilágot, és boldog névnapot az Eufrozináknak, na meg a Kendéknek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg Eufrozina ismerősötök van. Ha így van, akkor írjátok azt meg nekünk. Anima Sound System-mel ünnep.

fesztiválja. Azt írja a székelyhon.ról, hogy a háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A Kürtös Kalács ütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből érkeznek csapatok. Aztán szombaton az év székelyföldi Kürtös Kalácsa címet ítélik oda, a versenyzőknek pedig a hagyományos cukormázas Kürtös Kalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap pedig a Reform Kürtös Kalácsoké lesz a főszerep, ahol az újra gondolt változatokat zsűrizik. A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű Kürtös Kalács ígérkezik. Vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbély Kürtös Kalács csapatának jóvoltából, ugyancsak vasárnap sütik meg a Székelyföld legnagyobb 1 méter átmérőjű lángosát, az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programokat számos más rendezvény egészíti ki, lesz gombásztúra, gombakiállítás és kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyi mentők tiroli pályáját is kipróbálhatják. Szombaton a két keréken, háromszéken kerékpár túrához is lehet csatlakozni, a zenei program is több ismert fellépőt vonultat fel. Pinteken, tehát a mai napon a Pityes Kettes és Gyufa, valamint Dr. Béres, Kolányi Zsuzsi és Király Viktor lép színpadra. Aztán szombaton, azaz holnap a Honeybees és az ACR koncertje következik, vasárnap pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub, a This Is Us és Nagy Bogi szórakoztatja a közönséget. És ami még kiemelten fontos, hogy szombaton és vasárnap a Rádió Gaga Doma Dubája is kint lesz a helyszínen a Kürtös Kalács Fesztiválon. Marshmello, Ellie Goulding érkezik ide a Rádió Gagára.

0: És hát ennyire egyszerű, Olivia Dean, So Easy, egy dal, ami után talán tényleg könnyebb egy kicsit a mai napunk, a péntekünk. Ezt hallottuk most a Rádió Gagán. Tartunk egy pici szünetet, addig is várom a közlekedési információkat. 0730 54 88 88, ide írhatok, ott az alkalmazásunk is, vagy a Facebook oldalunk.
1: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
2: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
3: Mi az?
4: A látásod.
2: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
4: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
2: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
4: Ne csak értékeld,
2: vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét slágerek,

0: itt vagyunk a Színes Órák egy újabb játékánál. Az igaz vagy hamis előkerül. Én mondom a feladványt, pontosabban állítok valamit, és akkor a hallgatónknak el kell döntenie, hogy ez az állítás igaz-e, vagy esetleg hamis. A Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyerhet Rékuci, amennyiben felveszi a telefont, és megállapítja, hogy az állításom igaz-e, vagy hamis.
1: Hello.
0: Szia Rékuci, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Mit csinálsz? Merre vagy?
1: Szia, pont munkában vagyok.
0: Akkor te is dolgozol, mint én.
1: Igen.
0: Na jó, jó munkát neked. Rékuci, azért hívlak téged, vagy hívtalak téged, mert téged sorsolt ki a számítógépünk, úgyhogy itt vagy velünk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkba. Lesz nekem egy állításom, és akkor neked meg kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás. Jöhet?
1: Rendben, jöhet.
0: Oké. Az Európai Unió legtöbb országában a Schengeni övezeten belül általában nincs állandó határellenőrzés. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, pontosan. Románia is most már a Schengeni övezet része, és nincs állandó határellenőrzés. Rékuci, a Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyertél, ez Tusnádfürdőn található, úgyhogy akkor majd jó kiruccanás nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép
1: köszönöm
0: napot neked.
1: Szépen. Szia, szia. Viszont kívánom. Szia, szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Next Summer, itt volt Damiano David, slágere a Rádió Gagán, 0730 50 88 88. Érdemes regisztrálni játékunkra, az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra, ugyanis a következő órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy finomságokkal teli termékcsomagot. Írjatok nekünk, regisztráljatok, és ezen kívül várom a közlekedési infókat is tőletek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Prémium minőség elérhető áron?
5: Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
7: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról?
8: Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében.
7: Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében.
8: Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt ön is.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Délután többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék jellemzően nem várható. Újabb közel 3 milliárd eurós kifizetést hagyott jóvá az Európai Unió Ukrajna számára, és a következő 10 napban nem várható a csernavodai atomerőmű újraindítása. Jó napot kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Kialakult a harmadik marosvásárhelyi nemzetközi karmesterverseny mezőnye. A megmérettetésre 137-en jelentkeztek, közülük 40 karmester jutott be az élő szakaszba, a döntőbe pedig 3-an. A versenyzők 20 országból, Európából, Észak-Amerikából és Ázsiából érkeztek. A döntőbe Ding Weizheng, Alexander Humala és Patrick Tuttle jutott, akik a marosvásárhelyi állami filharmónia szimfonikus zenekarát vezénylik a Kultúrpalota nagy termében. A döntő ma 19 órakor kezdődik, és külön díjakat is átadnak. A hétvégéig véglegesíti kormányprogramját Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök. A programot a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések alapján állítják össze. Siegfried Moresen szerint a kormányprogram fő irányvonalait már ismertette a pártokkal, a részletes változatban pedig a konkrét intézkedések is szerepelnek majd. A kijelölt miniszterelnök azt is közölte, hogy a program véglegesítése után folytatódnak a tárgyalások a kormány megalakításáról. Október 1-től jelentősen változik a romániai úthasználati díjrendszere. Az autókra érvényes rovinyeta ára első alkalommal a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd. A legfeljebb Euro 6-os vagy elektromos autók 30 napos matricája 48 lejbe kerül, míg az Euro 3-as vagy annál régebbi járműveké 62 lej lesz. Az éves díj 254, illetve 330 lej. Az új rendszerrel megszűnnek egyes dunahidak külön felszámított átkelési díjai is, köztük a fetesti és a Giurgiu Ruse irányú romániai díj. A következő 10 napban nem várható a csernavodai atomerőmű újraindítása, közölte Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Elmondása szerint a Duna vízhozama a következő napokban ismét csökkenhet, miután az elmúlt 2-3 napban enyhe emelkedést mértek. A két reaktor újraindításához megfelelő vízhozamra van szükség. A miniszteri tisztségviselő szerint szeptemberben már nem várható az erőmű újraindítása. Újabb közel 3 milliárd eurós kifizetést hagyott jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez lesz az Ukrajna alap 8. kifizetése, amelyből mintegy 800 millió euró első alkalommal származik az ukrán támogatási hitelből. A döntés 10 nemrég teljesített kulcsfontosságú intézkedéshez kapcsolódik. Ukrajna az uniós finanszírozás feltételeként meghatározott 95 célkitűzésből eddig 84-et teljesített, ami a követelmények mintegy 88%-a.
10: A FIFA a 3 átigazolási időszakra megtiltotta a Fecsesebenek új játékosok regisztrálását. A szankció a hírek szerint Filien Baten korábbi játékos ügyéhez kapcsolódik, aki rendezetlen pénzügyi kötelezettségek miatt fordult a Nemzetközi Szövetséghez. A tilalmat ugyanakkor feloldhatják, amennyiben a bukaresti klub rendezi a tartozást. Közben az új vezetőedző Laurencio Regecamp helyzete is bizonytalan egy korábbi Universitat Ágrajovával kapcsolatos pénzügyi vita miatt. Max Verstappen zárt az élen a Formula 1-es azeri nagydíj utolsó szabad edzésén. A Red Bull versenyzője mindössze 99 ezreddel előzte meg George Russellt, míg Lewis Hamilton harmadikként végzett. Andrea Kimi Antonelli a negyedik, Charles Leclerc pedig az ötödik helyen zárt. Az első három versenyzőt mindössze 111 ezred másodperc választotta el egymástól, így szoros küzdelemre lehet számítani a folytatásban.
9: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék jellemzően nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 21 fok között alakul.
1: És most...
0: A pénteki színes órák utolsó 60 percéhez érkeztünk, ugyanis 14 óra múlt, köszönjük a híreket, Horváth Gábor vagyok, és az is maradok. 0730 54 88 88, ha látjátok a rendőröket dolgozni, közúti ellenőrzés végezni, vagy netán sebességet mérni, azaz radarozni, akkor erre a telefonszámra meg lehet nekünk pötyögni. Slágerekkel is új zenékkel megyünk tovább, hamarosan beköszön a Sister Sisters, itt lesz Felix Jane és Ray Dalton is, na meg Joel Corey, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az Diaz Menta, itt a méreg.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
11: interjúk,
1: játékok
11: és sok-sok nyeremény. Yeah.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Colt Love, Felix Jane és Ray Dalton közösen szólt itt a Rádió Gaga színes óráiban. Ugye az előző órában mindenkit Sepsiszentgyörgyre invitáltunk a Kürtős Kalács Fesztiválra. Azt is elmondtam, hogy szombaton is vasárnap, azaz holnap is holnap után a Rádió Gaga Duma dobája is ott lesz a Kürtős Kalács Fesztiválon. Most pedig Székely udvarhelyre landolunk, ugyanis október 17-én Székely udvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026-ot, Erdély első marketing és vállalkozói konferenciáját. Az egész napos szakmai esemény a marketing, a márkaépítés, az üzleti gondolkodás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát helyezi középpontba, kifejezetten az erdélyi piac sajátosságaira szabva, írja a Székelyhon. A szervezők több mint 500 cégvezető, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre. Úgyhogy aki vállalkozó, az jegyezze meg, október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026-ot. Itt a Sister Sisters, ez a Rádió Gaga.

biológia, földrajz és informatika tantárgyakat tanító pedagógusokat, valamint tanárképzős diákokat várja. A szervezők célja nem egy hagyományos elméleti jellegű konferencia megtartása, hanem egy olyan közösségi fórum létrehozása, ahol a reálszakos tanárok a mindennapi oktatási gyakorlatban már bevált módszereiket és tapasztalataikat oszthatják meg egymással szakspecifikus kis csoportokban. Továbbá terítékre kerülnek az új középiskolai tantervek is, és két fő előadója is lesz a rendezvénynek. Az egyik fő előadó Pölt Lákos családbiztonsági és kiberpszichológiai szakértő lesz, aki a digitalizáció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A másik fő előadó személye bár még nem nyilvános, de azt már lehet tudni, hogy ő arról fog beszélni, hogy miként használható jól a digitalizáció az oktatásban. Follow the flow, Szélcsend, ez szól a Rádió Gagán.

0: Taylor Swift egyik legújabb dalát, a The Fate of Ophelia-t hallgattuk itt a Rádiókagán, a száma The Life of a Showgirl című album nyitódalam, és már a cím is egy irodalmi utalás Shakespeare Hamletjének Ophelia-jára épít, aki ugye a történetben tragikus sorsra jut. Swift viszont ezt a történetet kifordította, a dalban az Ophelia sorsa nem következik be, vagyis a főszereplő megmenekül a tragikus végkifejlettől. Játszani fogunk mindjárt, Dósa húsüzem, finomságokkal teli termékcsomagát nyeri meg egy hallgatónk, figyeljetek!
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
4: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
5: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
4: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Pizza?
10: Ham!
9: Burger?
10: Ham!
9: Napi menü?
10: Ham!
9: Girosz?
10: Ham!
9: Éhes vagy?
10: Ham! Kattalj rá a kajára!
11: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lapradiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt munkára készen!
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágere.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Csak mondj igen, itt volt a Just Say Yes a Snow Patrol előadásában a Rádió Gagán. Na és most lesz az, ami még nem volt, legalábbis ebben az órában. Játszani fogunk, itt az igaz vagy hamis játékunk, és a Dósa húsüzem ajánlott fel egy finomságokkal teli termékcsomagot, ezt nyerheti meg. Gyuszi, őt sorsolta ki a számítógépünk. Lássuk és halljuk, hogy az állításomra mit fog mondani Gyuszi, igaz-e vagy esetleg hamis.
1: Hello.
0: Szia Gyuszi, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Merre vagy?
1: Pont a reptéren.
0: A reptéren? Akkor igen, tudunk beszélni, tudunk játszani, ugye?
1: Igen, most kirepek a rajtunk kívül, igen.
0: Oké, rendben van. Na hát akkor nyomom gyorsan én a feladványt, és akkor meg kell állapítanod, hogy igaz-e, vagy hamis esetleg az állításom. Jöhet?
1: Oké, rendben, jöhet, nyugodtan.
0: Figyelj jól, a lakókocsit saját motorja hajtja, míg a lakóautót egy másik kocsinak kell húznia. Igaz, vagy hamis ez az állítás?
1: Hamis.
0: Pontosan így van. Na hát akkor jó étvágyat fogok neked kívánni, Gyuszi, mert a Dósa húsüzemtől nyertél egy finomságokkal teli termékcsomagot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre utazol? Vagy most jössz valamerről?
1: Nem, most megyek Budapestre a meccsre.
0: Á, szuper, szuper. Magyarország, Ukrajna, ugye?
1: Igen.
0: Na hát akkor jó szurkolást a magyaroknak.
1: Köszi.
0: Na akkor hajrá Magyarország.
1: Hajrá Magyarország.
0: Szia.
2: Gratulálunk a kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Befejeződnek most a színes órák, mivel mindjárt 15 óra, de megyünk tovább, és jön a vagányvágány két Sümetszel, Bíszabó Zsoltal és Kis Bence kollégámmal. Maradjatok velük is, és írjatok a 0730 54 88 88-ra, és nyerjetek az igaz vagy hamis játékunkba. Horváth Gábor köszöni a figyelmet, jövő héten délután 3 órától találkozunk a vagányvágányban, mégpedig hétfőn. Sziasztok!
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Kevés napsütésre, gyakran felhős égboltra számíthatunk a folytatásban. Kialakult a Muresan kormány miniszteri felállásának tervezete, és a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen tiltakoznak a tanulók. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Új rendeltetést kaphatnak a marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségei. A városi tanács egyhangulag támogatta a javaslatot, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az aluljárót pedig teljesen lezárták. A 2008-ban átadott létesítményben korábban többek között ruhabutik, fodrászat, turkáló és cipőbolt is működött. A problémák két éve kezdődtek, miután az orvosi egyetem megvásárolta a pláza területét és lezárta az aluljáró egyik fontos be- és kiáratát, emiatt csökkent a gyalogos forgalom, a boltok pedig veszteségessé váltak. A helyiségek ezentúl irodáknak, egyesületek vagy alapítványok székházának, orvosi rendelőknek, illetve közintézményeknek adnák át, négyzetméterenkénti havi 2 euróért. Kialakult a kijelölt Muresen kormányminiszteri felállásának tervezete. Sajtóhírek szerint a Pénélé 7, az Uszéré 5, az RMDS pedig 3 minisztériumot kapna. A miniszterelnök helyettesi tisztségből mindhárom pártnak jutna egy. Az RMDS a fejlesztési, a kulturális és a mezőgazdasági tárcát vinné tovább. A Pénéléhez kerülne többek között a belügy, az egészségügy és a munkaügy, az Uszéré pedig a védelmi, külügyi, gazdasági, környezetvédelmi és közlekedési minisztériumot kapna. Az igazságügyi tárcát független személyre bíznák. A három pártnak jelenleg 171 parlamenti szavazata van, a szükséges 233-ból. A kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen tiltakozik a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diáktanács. A diákszervezetek arra kérik a tanulókat, hogy szeptember 28-án hétfőn öltözzenek feketébe. Közös közleményük szerint a szenátus szeptember 21-én fogadta el az egyenruháról szóló törvénytervezetet, annak ellenére, hogy a diákszervezetek a kezdeményezés benyújtása óta ellenezték azt, és a vitákra sem hívták meg őket. Úgy vélik, az egységes öltözet nem oldja meg az oktatás problémáit, a diákok közötti egyenlőtlenséget és a zaklatást. A végső döntést a képviselőház hozza meg. Október 1-től új útdíjfizetési rendszer léphet hatályba Romániában, bár az útügyi hatóság szerint a rendszer még nem áll teljesen készen, ezért halasztást kértek. Az új szabályozás a személygépkocsiknál a kibocsátási normát is figyelembe veszi. Az elektromos és Euro 6-os autók éves útdíja 254 lej lesz, az Euro 5-4 kategóriában 292 lej, az Euro 3-0 esetében pedig 330 lej. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjármű átállnak a toll-ró rendszerre, ahol a díjat a megtett távolság és a jármű jellemzői alapján számítják. Októbertől a régi útdíj matricák többsége érvényét veszíti, a Fetest-Csernavoda közötti külön díjat pedig eltörlik. Őszies időben lesz részünk a délután folyamán, gyakran lesz felhős az égbolt, de hosszabb, rövidebb napsütéses időszakokra is számíthatunk. A mérsékelt légmozgás mellett 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
15: Most pedig.
16: Ja, hogy jó.
15: Péntek. Engedd el, hétvége, jó?
16: Péntek. A hétvégének az illata édes, és a vagány-vágányban pedig
15: kétes.
16: Krémes. Oké, tehát igazi költő vagyok, nem rontom el a hímkedvére a verset.
15: Bence melegít, mert hogy egész hétvégén veletek lesz, nem csak ő, hanem én is. Nem is fogunk kiköszönni, mert hogy vasárnapig leszünk itt veletek, nem csak a mai vagány-vágányban, egész hétvégén ott leszünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, amely egyébként már elkezdődött Sepsiszentgyörgyön, aki szereti az édességet, annak itt a helye, illetve velünk este 7 óráig jön a Jonas Brothers Carol G-vel, ők köszönnek be egy nagy X-el.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
18: Vagány-vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Ez volt az Another és a 54 Ultra Talk to You. Hozzánk beszéltek, mi meg hozzátok beszélünk egy olyan témával, ami már többször felmerült az évek során. Minden műsorunkban beszélgettünk róla, minden műsorunkban foglalkoztunk vele. Ennyire forró viszont még azt hiszem, hogy nem nagyon volt az utóbbi években, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy több műsorban is hallhattok róla beszélgetést. Ez nem más, mint a... hát... az egyenruhák bevezetése Romániában az iskolákban. Úgy néz ki, hogy Bukarest akar dönteni a fejünk fölött. Azért beszélek többes szám első személyben.
1: Bukarest hogy... döntött a fejünk fölött.
0: Igen. Kelemen Hunornak a nyilatkozatát Facebookon én azért szeretném idézni, mert hogy nagyon is egyetértek ezúttal vele. Azt írja, hogy igazuk van a diákoknak és a makosznak, az iskola egyenruhát nem Bukarestből törvénnyel kötelezővé tenni, vagy hogy nem lehet. Én is egyenruhában kezdtem az iskolát, aztán levettem és megbüntettek érte, már akkor sem értettem, miért kell egy ilyen kérdést kényszerrel rendezni, és ma is értelmetlennek tartom. Ha egy iskola közössége, diákok, szülők, pedagógusok úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz választás. A szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, most a képviselőház következik.
1: Kérdés, hogy ebből lesz-e valami képviselőház, ugye ez azon, hogy most már ők a döntőház. Ha ők elutasítják, akkor ugye előről kell kezdeni, ha ezzel valamit akarnak csinálni. Én mondom, hogy a következő állomás ennek mi lesz, az alkotmánybíróság. És onnantól arrafele az fog kiderülni, hogy Románia alkotmányában nincsen olyan cikkely, ami lehetővé tenni azt, hogy valakit kötelezzél egy valami viseletére. Tehát egész egyszerűen alkotmányossági agályok lépnek fel. Hogy mi a helyzet jelen pillanatban? Jelen pillanatban az van, hogy nincsen kötelező egyenruha, függetlenül attól, hogy egy iskola azt mondja, hogy nálunk kötelező. Nem lehet ki rá kötelezni. Magániskoláknál igen, államinál nem. Mert magániskoláknak magánszabályaik vannak, az egy külön történet, ezokat kivesszük az
0: egyenruhából. Belső szabályzatban kötelezheti. És van is olyan iskola, aki kötelezi ezt.
1: De nem kötelezheti. Belső szabályzatban lehozhatja, de hogyha mondjuk a diákot ezért kicsapják, mert nem viseli az egyenruhát, bíróságon meg fogja.
0: Nem csapják ki, mert nem tudom mivel jár, hogyha a diák nem veszi fel azt a...
1: De az se érte, tehát egyszerűen nem büntethetik.
0: De hadd mondjam el, hogy amúgy több sebből vérzik ez a történetet, mikor én a kislányomnak megvettem az első egyenruháját, vagy egy ilyen pólót kellett venni, el kellett menni igazából egy osztályterembe, ahol egy bácsi, aki nem tudom milyen engedéllyel rendelkezett, valahány leért, egyébként nagyon drágán árulta a különböző iskola logójával ellátott ruhákat. Annak idején beszélgettünk, hogy ez engem mennyire földühített, hogy mi alapján kérnek ennyi pénzt ezért a dologért. Amúgy ugyanúgy megcsináltotta is. Na mindegy. A lényeg az az, hogy úgy néz ki, hogy nagyon közel állunk ahhoz, hogy Bukarestből ránk kötelezzék az iskolai egyenruhát. Én azt látom, hogy az extra konzervatívak azt mondják, hogy inkább egyenruha, mint ez a mellék kivágott póló, összeszakított nadrág. Ott van a másik oldal, aki azt mondja, hogy már pedig a gyereknek az egyénisége, az a gyerek egyénisége bárhány éves legyen. Ez egy sokkal összetettebb probléma, és szeretnénk róla beszélgetni, szeretnénk vele foglalkozni. Nyilván úgy, hogy ti is hozzászóltok a témához.
1: Az én véleményem egyébként valahol a kettő között van. Nyilvánvaló, Ákos barátunk mondta azt, hogy az szerinte nem oké, hogy a 16 éves lánynak a melbimbo piercingje kivillan a bluesból az iskolában. Iskolán kívül mit csinál, az nem az én dolgom. Tehát, hogy vannak azért olyan dolgok, amik nem működnek.
0: Van egészen. Az a melbimbo piercing, ami az egyenruhának az ingje alól is kivillan.
1: Én ezt így értem, de hogy van egy ilyen, amit viszont el lehetne fogadni, hogy iskolában betartandó dresscode. Mi az, amit nem szabad? És azt befogadom.
0: Csak nem tudják betartatni, az a helyzet.
1: Attól a perctől fogva, hogy törvény, azt lehet. Tehát mit tudom én, a szoknyának kell legyen N hosszúsága, ezt meg lehet egész konkrétan határozni, és amúgy inkább megoldást jelentene. Ha a diszkrimináció és a bullying ellen ezzel az egyenruha törvénnyel akarunk fellépni, az hülyeség, nem állja meg a helyét, nem.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Japánban az egyenruhából szexszimbólum lett, csak üzenem Bukarestbe, és ezt nem szeretnénk így ebben a formában.
1: Valahol Angus Young, Malcolm Young, Angus volt ugye, aki egyenruhában járt a iskolai egyet. Tudod, hogy miért járt iskolai egyenruhában? Miért lett ebből? Mert iskolából ment próbára. Egyszerűen nem öltözött át. Az az egyenruha, az egy iskolának az egyenruhája Ausztráliában. Az iskolai egyenruháról, amit Zsolt mondott, azon elgondolkoznék tényleg, hogy szerintem van pornográf tartalom az interneten a schoolgirl kategória alatt. Soha az életben nem kerestem rá, de most lehet mindjárt, amikor megpróbálom egy ilyen inkognitó windowval.
0: Na mindegy, hát ezt az iskolák döntik el egyébként majd, hogy milyen legyen az a bizonyos egyenruha, de hát már nagyon sokat látunk ilyen miniszoknyásat, valamiért úgy gondolják. Amúgy a Bence dresszkódjával azért értek egyet, mert hogyha egy iskola meghatározná azt, hogy mit tudom, a szoknya az a térdig érhet, a felső, nem tudom, takarjon legalább, ez ami egy minimális elvárás.
1: Hát kaptunk néhány oldalt.
0: Hát igen, nem
1: is. Ezt le is zártam, mert félreérthető.
0: Szerintem is. Jó.
1: Zsolt, igen, térjünk egy kicsit, tehát iskolai dresszkódról kéne beszélni, és nagyon egyszerűen el tudom magyarázni. Tornaórára is meg kéne határozni, mi az, amiben járhatnak, és mi az, amiben nem.
0: Hát én a jó gondolatot például nem engedném tornaórán. Már bocsánat.
1: Iskolában? Igen, hát ez megint vitatható. Figyelj, mert vannak olyan tevékenységek, amit nem nagyon lehet másképp. De mindegy, nem ebbe akartam belemenni. Tehát a ruha hosszúságot és a mit kell eltakarjon, én erre mennék rá. Illetve az simán lehet, hogy a gyerekek pedig fekete-fehér ruhába kell járjanak iskolába. Jobb helyeken megkövetelik a, hogy mondjam, a pantallót, vagy térdig érő szoknyát, illetve fehér inget, az szerintem teljesen rendben van.
0: Én meg vagyok győződ, hogy a hallgatóink legtöbben az egyenruha mellett fognak szavazni. Én nagyon ellenes vagyok, és elmondom, hogy miért. Tehát egy gyerek, tök mindegy, hogy hányadikos gyerek, a szülei, egy gyereket a szülei mindenképpen megpróbálnak arra nevelni, hogy önmagához méltón öltözzön. Az öltözködés az valójában az a személyiségednek a kiegészítője.
1: Akkor hadd válaszoljak Béla üzenetével erre, jó? Nekem is van személyiségem, de nem mehetek melózni veszkócsizmában, szakadt farmerben, stb.
0: Én nem is a veszkócsizmára, a veszkócsizmában mi a baj? A szakadt farmer...
1: Vannak helyek, ahol nem mehetsz ilyenbe.
0: Hát ez egy elegáns viselet, hogyha egy olyan veszkócsizmád van, most ezzel nem látok semmi.
1: Én ezt garantálom neked, hogy a bankban nem fogsz veszkócsizmást látni senkit.
0: Hát mi ez? Tetszon csizma most pont ugyanolyan, mint egy
1: Zsolt, meg fognak szólítani, hogyha veszkócsizmát. Tehát, hogyha úgy mész el egy pénzintézetbe dolgozni, hogy a nadrágot be van gyűrve a veszkódba, meg fogják.
0: Jaj, az más, de megint viseletről beszélünk. Tehát hogyan hordod azt a valamit? Na mindegy. Tehát a szülők megpróbálják a gyereket valahogy arra nevelni, hogy önmagát, vagyis hogy valahogy önmagához illően öltözködjön. Na most ezzel szembe, hogyha ráerőltetjük az egyenruhát, ez nagyon sok gyereknek előnytelen lesz. Látjuk előre, tudjuk előre, nagyon jól tudjuk. Egyenruha, de nem egyen test. Minden

0: cipőn is már lehet, ugye, ha valaki mondjuk márkás cipőbe, jön egy 3000 lejes Louis Vuitton cipőbe, akkor mit csinálsz? Többre pillanatnyilag nincs időnk, de innen folytatjuk majd.
1: Színre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány. Ez is a

0: Oké, nyugodtan tegyétek le a kezetekből, amit ha elővettetek. Ez volt Whitney Houston és Callum Scott. Balázs azt írja nekünk, sziasztok, a Románia olyan, mintha egy süllyedő hajót próbálnának megmenteni, úgyhogy egy mosogató szivacsal itatjuk ki a vizet. Komolyan, ez a legnagyobb probléma, hogy legyen vagy ne egy ruha. Miért nem adják oda a tanároknak azt a pénzt inkább? Na, ez a másik oldal az egyenruhának. Tehát itt lesznek vállalkozások, akik ezt megkapják, hogy ezeket legyártják. Most ezt értitek? Tehát megint a sumák.
1: Akkor
0: tehát,
1: megyünk vissza oda, amit én mondtam. Mondják azt, hogy fekete nadrág, fehér inkezi csókol.
0: Igen, de oda agy kell. Tehát, de, érted? Itt ez csak arról szól, hogy valahova ezt a pénzt el kell pancsolni. Rengeteg
1: de
0: pénzt.
1: Az, tehát, az a pénz, az a szülők pénze.
0: Az még jobb lesz. Tehát, hogyha ez ránk terhelik úgy, hogy a vállalkozó közben az ebből meggazdagodik, akkor még inkább köszönjük szépen.
1: Úgy volt az kitalálva, hogy azon szülőknek, akiknek nincs pénze arra, hogy megvegyék az egyenruhát, majd segít az állam. Jelzem, ilyenkor olyan költségvetési háztartásunk van. Éppen olvastam, hogy megint nem tudom már hova akarnak leminősíteni minket.
0: Hát, de tudod, hogy ebből aztán már kezdődik az, hogy bizonyos, de hogy nem tud megvenni a ruhát. Na, hát ez egyre szebb, egyre díszesebb ez a ruha, vagy ruha, ez a téma. Annyira nem lesz díszes. De figyelj, ahhoz, hogy valaki egy dresszkódot leírjon és betartasson, ide, hogy mondjam,

0: energia kell, meg kreativitás, tehát ez meg kéne alkossa minden iskola saját magának.
1: Na, olvassuk az üziket, mert azzal vagyunk egy kicsit lemaradva. Béla válaszol nekünk, hogy bocs, nem értettétek meg, rokkászárkóra gondoltam, építkezésben nem mehetek így. Mondjuk igen, azért szép, de jó, hogyha van egy sisak rajtad. Amúgy a gyerekeknek is munkahely az iskola, a szabad időben mutogassa magát, ha akarja. Ezzel
0: egyetértünk, csak ennek nem a megoldása nem egyenlő az egyenruhával. Tehát az, hogy a gyerek nem mutogassa magát, az nem egyenlő az egyenruhával. Zoltán, Robert. Sziasztok! Szerintem ez kivételesen jó ötlet abból a szempontból, hogy elnézze a mostani diákokat és szüleiket, nagyon nagy a szakadék az öltözködést illetően. Azt azért tegyük hozzá, hogy ingyenes kellene legyen minimum 5 szett per diák. Ne érezze egy gyengébb anyagi környezetből jövő gyerek már az iskolában a megkülönböztetést, és a gyerekek azért nagyon kegyetlenek is tudnak lenni már nagyon fiatalkortól. Itt szerintem azok a szülők hőbörögnek a legjobban, akik esetleg a gyerekük öltözetével is akarják mutatni, hogy ők különbek a többinél. Zsolt, akkor mi a helyzet, ha a szülőknek nincs annyi a fejben, amennyi elvárható lenne? Igen, ez a szülőktől lenne elvárható, ennek a dresszkódnak a betartatása. Egyébként én határozottan egyenruha ellenes vagyok, de nem azért vagyok egyenruha ellenes, mert úgy gondolom, hogy a gyerekem bármit is kéne képviseljen abból, amit a mi családunk hisz. Én úgy gondolom, hogy a gyerekem meg kell tanuljon úgy öltözködni, hogy a személyiségéhez ez leginkább illik, és amennyiben mondjuk egy egyenruha számára nagyon előnytelen lesz, egy lányról beszélünk, azzal meg mit kezd akkor a szülő azzal a frusztrációval, amit ez okoz egy lányban, egy cserdülő lányban? Kérdezem én.
1: El kell nektek mondjam, egyébként jó ez a Times New Romanos beszúrás ide, amit kaptunk korábban a hallgatótól, aki leher. Kelemen Hunor ugye azt mondta, hogy ne Bukarestből döntsék el, hogy milyen egyenruha legyen, nem tudom, alsóbi vagy röcsögén, édes, mindegy.
0: Majdnem eldöntöttem, amúgy már csak mondtam.
1: Jó, Lehel írja. Sziasztok! Ez az egyenruha valakinek erősen jó biznisz lesz, egy állami szerződés szokás szerint túlárazva. Szülőknek meg plusz kiadás, egyrészt a gyermek hamar kinövé, másrészt egy gyerek nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni, ugye, hogy egy nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni napokig. Na igen, ezzel egyetértek.
0: Ezekben valaki gondolta így bele vajon? Te csak kérdezem.
1: De úgyis ez valamelyik populista peszedésnek volt a marhasága, amihez még egy auros is felült a vonat.
0: De milyen jó, se kormányunk, se semmi, de az egyenruháról tudunk dönteni.
1: Tényleg nem kéne egy miniszterelnöktől dönteni már? Tényleg, tehát valaki üljön ennek a francos vonatnak oda az irányító pultjára, és húzza meg a féket, vagy nyomja meg a gáz, hogy csinál, amit kell. Tényleg, tényleg az egyenruha a legnagyobb, igazuk van.
0: Figyeljetek, mi játszunk egyet, aztán felöltözünk egyenruhába Bencével, magunkra veszünk valamit, amiből mindenünk kilátszik.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Napkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: A Bricóban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Bricó. Együtt, munkára készen.
3: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
5: Máté, mi a helyes válasz?
4: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
6: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
7: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben. Unod a megszokott kínálatot?
6: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
7: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
6: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
0: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió Gaga.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: úgy vagyunk, hogy jól vagyunk, és nem, hogy messze vinnénk benneteket, hanem adnánk nektek egy nyereményt. Ebben az órában a Pizza Joe részéről van egy pizza fogyasztási utalvány 100 léértékben, és láttuk, hogy Gábor azért megjárta magát arra fel, hogy...
1: Bázony. Figyelj, most mai árak mellett, mai világban.
0: Figyelj.
1: Meg amúgy is.
0: Hallod-e, Zsolt, őszintén, ingyen pizzára mikor mondtál nemet? Soha.
1: Jó, soha az életbe.
0: Na, nézzük meg a következő hallgató, az fog-e valamit mondani, a lup-lup-lup-lup-lup, ha Andreát hívjuk.
2: Halló.
1: Szervusz, Andrea.
0: Szia, Andrea.
1: Vészabó Zsolt, kis Bence. Keresünk a vagányból a rádió.
2: Igen, sziasztok.
1: Na, jól csinálsz, gyere, áruld el nekünk.
2: Most ebédeltünk.
1: Ja, oh. És közben felvetted a nyerős ruhát magadra. Reméljük.
2: Igen. Hát nem számítottam rá, hogy hívtok, de most örülök.
1: Most ez így történt. Figyelj, közlekedéssel kapcsolatos mindenféle kijelentés van itt az alsójunkban. Mindjárt egyet neked el fogok mondani, amire rá kell böknöd, hogy igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen böksz, akkor nyilván nyertél. Tehát, hogyha mondjuk nem teljesen egyértelmű az, amit mondunk, és akkor én azt mondanám, hogy inkább ne bökj rá, hanem még beszélgessünk egy kicsit. Na, lássuk ezt a mondatot. Azt mondják, hogy a GPS a műholdas navigációs rendszerek rövidítése. Igaz-e vagy hamis?
2: Ez hamis. Bocsánat, igaz.
0: Júj, az az igazság, igaz, hogy itt hirtelen az izzadság végigment rajtunk.
1: Egyébként mert... Global Positioning System, ezt rövidítették GPS-nek, GPS-nek, és hát igen, valóban a műholdas navigációs rendszer.
2: Igen, én is használom.
0: Nagyon helyes. Figyelj, az a jó, hogy a következő nyeremény az már házhoz fog érkezni, a Pizza Joe jó voltából egy 100 lei értékű vásárlási utalvány, illetve pizza utalvány boldog tulajdonosa lettél. Gratulálunk hozzá!
2: Na, szuper! A szuper, mert a kedvenc pizzázunk, úgyhogy a fiam nagyon fog örülni neki.
1: Csak a fiad, vagy ti is azért egy kicsit?
2: Hát mi is, mert mi is onnan szoktunk.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószentmiklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro
4: Informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na hát a Blue Oyster Clubig még nem jutottunk el Bencével, bár ott van a fejünkben, hogy ezt
1: Rendőr Akadémiát, ha valaki nem látta, vagy ha igen, akkor tudjátok, a Kék Osztriga Klub. Na, tehát olyan egy ilyen ruhába fogok én járni ezért.
2: Na jó. Jó,
0: arról beszélünk itt a Vagányvágányban, hogy kell nekünk egyenruha vagy nem. Rengetegen írtok, és várjuk, hogy még többen írjatok, hogy ez így megtörténik, akkor tartjuk a témát lemezen. 07
1: 30 54 88 88 Rádió Gaga alkalmazás, meg van Facebookunk is, meglepő módon most már hál' Istennek egy Rádió Gaga, ott írjatok nekünk, hírek után jövünk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet a stílus minden színében.
3: Reklám.
5: 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Girosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham.
10: Kattalj rá a kajára!
11: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
9: Gyere!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: A hétvégén a napsütést leginkább a napközben képződő gomoly felhők zavarhatják, emellett időnként fátyol és középszintű felhőzet is fölénk sodródhat. Mintegy 3,7 millió lejből újítják fel a marosvásárhelyi Mihály Eminescu parkot, és kialakult a kijelölt Murashan kormány miniszteri felállásának tervezete. Részletek is jönnek. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Kialakult a harmadik marosvásárhelyi nemzetközi karmesterverseny mezőnye. A megmérettetésre 137-en jelentkeztek, közülük 40 karmester jutott be az élő szakaszba, a döntőbe pedig 3-an. A versenyzők 20 országból, Európából, Észak-Amerikából és Ázsiából érkeztek. A döntőbe Ding Weizheng, Alexander Humala és Patrick Tuttle jutott, akik a marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát vezénylik a Kultúrpalota nagy termében. A döntő ma 19 órakor kezdődik, és külön díjakat is átadnak. Mintegy 3,7 millió lejből újítják fel a marosvásárhelyi Mihály Eminescu parkot. A helyi tanács jóváhagyta a felújítás terveit és költségvetését. Átalakítják a sétányokat, növelik a zöld felületek nagyságát, és új utcabútorokat helyeznek el. A költőszobra előtt kisebb teret alakítanak ki, emellett szökőkút, ivókutak, kerékpártárolók, díszkivilágítás és térfigyelő kamerák is lesznek. Mihály Eminescu műveiből vett részleteket gránit táblába vésnek, amelyeket a parkban helyeznek el. Kialakult a kijelölt Murashen kormányminiszteri felállásának tervezete. Sajtóhírek szerint a Pénélé 7, az Uszéré 5, az RMDS pedig 3 minisztériumot kapna. A miniszterelnök helyettesi tisztségből mindhárom pártnak jutna egy. Az RMDS a fejlesztési, a kulturális és a mezőgazdasági tárcát vinné tovább. A Pénéléhez kerülne többek között a belügy, az egészségügy és a munkaügy, az Uszéré pedig a védelmi, külügyi, gazdasági, környezetvédelmi és közlekedési minisztériumot kapná. Az igazságügyi tárcát független személyre bíznák. A három pártnak jelenleg 171 parlamenti szavazata van, a szükséges 233-ból. A Standard & Poor valószínűleg megvárja az új kormány megalakulását, valamint a 2027-es költségvetést, mielőtt döntene Románia leminősítéséről, véli a költségvetési tanácselnöke. Daniel Dayanu szerint az új kabinetnek folytatnia kell az államháztartás egyensúlyának helyreállítását. Arra is figyelmeztetett, hogy az előrehozott választások hónapokig tartó politikai bizonytalanságot okoznának, ami szerinte leminősítéshez vezethet. A közgazdász idén akár 1%-os gazdasági visszaesést vár, jövőre viszont 2%-os növekedést.
2: Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
13: A hétvégén a napsütést leginkább a napközben képződő gomoly felhők zavarhatják, emellett időnként fátyol és középszintű felhőzet is fölénk sodródhat. A hajnali órákban néhol pára és kötfoltok is képződhetnek, csapadék nem várható. Ma éjjel átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Most pedig. Egyenruháról beszéltünk az elmúlt órában, nyilvánvalóan egyen gondolatokkal nem, de a ti üzeneteitekkel, hogy egyen mindenkit meg a
9: penész.
1: Az irítség, aki nem szereti az egyenruhát, vagy aki szereti. Na mindegy, ez kiderül.
9: Igen, hát azt én már megtippeltem, hallgatóink többsége valószínűleg amellett fog szavazni, hogy legyen egyenruha az iskolákban. Nagyon-nagyon érdekes. Továbbra is várjuk, hogy mi a véleményetek ebben a témában. Úgy néz ki, hogy Bukarestben félig meddig már elfogadták azt, hogy legyen egyenruha az országban, az iskolákban. Áválaszol, erre kezdjük ezt az órát, jön a La Cintura.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
14: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: egyenruhánál tartottunk, maradtunk, mert hogy itt most már félig meddig el is fogadták.
1: Ja, bocsánat, én már YMCA-t dudoráztam, de az egy másik dal.
0: Az egy teljesen másik dal.
1: Ott is vannak egyenruhások.
0: Különböző vélemények érkeztek, eddig többségében egyetértetek azzal, hogy jót tenne az egyenruha az iskolákban, hogyha bevezetnék. Mi elmondtuk, nekem egyértelműen nem a válaszom, tehát én ellene vagyok. Bencét nem tudtam eldönteni, ő ilyen felemás dologban van. Én nem ezzel oldanám meg azt, hogy a gyerekeknek kirívóan, ne tiszteletlenül és főként ne megkülönböztetően öltözzenek. A megkülönböztető alatt nyilván a drága ruhákat értjük. Azért az valóban elég furcsa, amikor mit tudom, valaki Vuitton kabátban meg cipőben jön a másiknak,
1: az,
0: meg szegénynek a Teichmannból.
1: Még benne volt.
0: Hogy érted?
1: Az még benne van az egyenruhában.
0: Mind a kettő, a kabát is, meg a cipő is benne van, amúgy ez.
1: Azért mondom, hogy ez mindegy. Olvasom, hogy Levente mit írt, jó? Lehet ezen is gondolkodni. Elmúlt időben egy szupermarketben dolgoztam. Néha bejöttek neoburzsúj, ezt még nem ismertem, középiskolás lányok.
0: Ez de jó.
1: Oké, rendben van.
0: Tetszik ez.
1: És amikor szóltam nekik, hogy tartsák be az üzlet szabályzatát, jött az ironikus nevetés, hogy szerencsétlen, csak azért vagy itt, hogy segíts nekünk. Aztán rohanás a reklamációs pulthoz. Na, kinek volt igaza? Ha a szabályzatra hivatkoztam, jött a vigyör és a beszólás. Előbb néznek, kivel szemben intézkedsz. Körülnéztem. Én legtöbbször csak egy elkényeztetett kis csitrit láttam, de hát valahogy a progresszív iskola rendszernek is meg kell teremteni a maga pintyőkéjét. Ezt nem egészen értem, hogy mit
0: én
1: akar.
0: Igen.
1: És az amsterdami szabályokat. Na, akkor vicces, magyarázd el nekem.
0: Hát nyilván azok a pintyőkék, akik...
1: Szobalányokat egyébként megbotlott a nyelvem, de...
0: akik úgy viselkednek, mintha ők tojták volna a spanyol viaszt, legalábbis az apukájuk, és ezt nagyon jól tudják. Amúgy csak mondom, hogy kíváncsi lennék, hogy mondjuk a pintyőkék meg tudnának-e fogalmazni egy levelet úgy, vagy egy üzenetet úgy, ahogyan Levente tette. Köszönjük nagyon szépen a véleményedet, Levente. Ugyanakkor meg itt azt is hozzátenném, fun fact, hogy ugye a burzsúj, mint a hipster szót, azt Jack Kerouac találta fel. Jó, menjünk tovább. András írja nekünk egyenruha, és utána katonai ruha. Hát reméljük, hogy erre
1: mondjuk
0: nem kerül sor.
1: A burzsúj nem éppen Kerouac, csak ő terjesztette el a burzsúázia.
0: A burzsúázia az igen, de hát ilyen a popkultúrában ismerté igazából őt, tehát a hipstert viszont ő találta fel. Jó, nézzük csak még az üzeneteket, mert hogy vannak az egyenruhával kapcsolatosan. Írja nekünk Adél, ez most mi? Megint el kell adni valamit jó pénzért az embereknek? Vajon melyik nagy kutyái az a vállalkozás, amelyik egyenruhákat gyárt silányanyagból, hogy gyakrabban kelljen majd venni? Hülyeség szerintem. Attól még a másik gyermeknek lesz márkás cipője, legújabb almás telefonja, márkás táskája, és költőpénze sokkal több, mint a másiknak. Szóval, amivel etetik az embert, hogy miért szeretnék, ha lenne egyenruha, már itt megbicsaklik. Adél, 100%-ig egyetértünk veled, pontosan így gondoljuk, ez semmilyen fajta különbséget nem fog elmosni a gyerekek közt. Azok a gyerekek, akiket úgy nevelnek otthon, hogy mutassák, hogy különböznek a többiektől, mert hogy több pénzük van, vagy hát tudom én.
1: Azért még mondok egy dolgot, tudod, hogy ne igen. Az legyen, hogy pénz kérdése. A szép lányok szépek lesznek, a jól sportoló fiúk lesznek, tehát hogy ezek mindegy, mivel öltözteted őket, de Réka üzenetével folytatom. Sziasztok, személy szerint nem támogatom az egyenruha viselését, csak ha az iskola fizetne. Ettől nem lesznek egyenrangúak a gyerekek, sőt, a kis jövedelmű családok meg fogják tudni engedni maguknak a túlárazott egyenruhákat, kérdi. Főként, ha több gyerekük is van. Ez az egész egy biznisz valakinek. Köszönjük szépen, Réka.
0: Érdekes, hogy erre mutatunk majdnem mindannyian.
1: Én, tehát figyelj, nem én találtam ki, és nem én osztom a spagetti a makaróniból a likat, hanem egész egyszerűen az van, hogy erre vannak tanulmányok, amiket azért úgy kicsit megturkáltam, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba. Igaziból már többször felkerestem ezeket. Nem segít, nem ez a megoldás. Az egyenruha mellett még láttunk azért félrecsúszott dolgokat.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg. Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: A volt osztálytársam, és én egy Jancsi. Ne foglalkozzunk az egy idősen.
1: Ó, Gábor, lemaradtál erről a fú, Bence, erre mondatra tényleg képes voltál? Azt a mindenit. Jó, Zsidány Adriánt hallgattuk. Gábor legnagyobb örömére Bencének az osztálytársát. Jó, és egy nem voltak osztálytársak, csak mondjuk.
0: Nem, de a Csanna Marival voltam osztálytárs, az viszont igaz.
1: Megnéztünk néhány kutatást, mert hogy rengeteg társadalmi, szociológiai, ugyanazt mondtam, rengeteg szociológiai, pszichológiai kutatás és edukációs kutatás foglalkozott már az egyenruha kérdéssel. Nagyjából azt mondják el, amit mi mondunk el. És igen, néhány pornófilm is. Azt mondják el kb., amit mi mondtunk el, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy okosak vagyunk, de azért de. De szerencsére rímel azokra a dolgokra is, amelyeket ti írtok, nem mindre. Például a National Center of Education Statistics, ő több amerikai egyetemen készített fölmérést, és azt igazolták vissza, hogy az egyenruha csökkenti a márkás ruhák körüli státuszversenyt, a divatalapú kiközösítést és a társadalmi osztályok közötti látható szakadékot. Ezzel szemben egy másik meg azt bizonyítja, hogy a gyerekek ezt nagyon gyorsan áthidalják, és nagyon gyorsan átviszik más nem szabályozott eszközökre, mint a telefonok, cipők, kabátok, ékszerek.
0: Mondjuk úgy, ahogy a szociológus mondja, indirekt státusz szimbólumok.
1: Így van.
0: Tehát cipő egyértelmű, telefon egyértelmű, kabát benne van, ékszer. Figyelj.
1: Most érted, tehát megrakod magad.
0: Jó véres gyémánt Afrikából.
1: Pandorával fel van nyomva, könyökig az fel van nyomva, könyökig mindegy, egyenruha van rajta.
0: Pandora?
1: Hát ez a kiegészíthető kis karkötő, már nem tudom, 20 éve, hogy feltalálták, de azóta is minden évben divatba jön. Mindegy, ott a táska. Tehát azt, hogy milyen táskával jön, most érted.
0: De most megint, tehát a Vuitton cipő mellé a Vuitton táska, most nem tudom miért a Vuittonon, már van nálunk ez a kifejezés, ugye a román használja Vuittonica, úgyhogy onnantól arra fele valószínűleg, hogy pont a Louis Vuitton divatház az, aminek a termékei, meg egyébként abból csinálnak ilyen pici panka accessorit, ami...
1: Pici panka accessorit.
0: Ezt nem tudom magyarul elmondani, elnézést, ide előjetek, itt a mellkasom, várom az SMS, hát 0-30-88-88, itt lehet anyázni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy nem oké, na tehát tényleg, sokkal inkább lehetne azt mondani, hogy luxus márkákat nem engedi ez az iskola, egyszerű fekete-fehér ruhát. Puszi.
1: Azt írja nekünk Viola, hogy sziasztok, skacok, szerintem sok szülőt kellene megnevelni, és akkor nem lenne szükség egyenruhára.
0: Sok szülőt meg kéne nevelni, mert az a kedvenc, amikor aztán elkezdik magyarázni a tanároknak, hogy hogy kéne tanítani, de mindegy. Nem mondom, hogy van az a tanár, aki kéri a pofot, de nem mindegyik.
1: Kapaszkodjatok meg, több szociológiai elemzés rámutat arra, hogy ha az olcsóbb megoldás nem mindig valósul meg, az egyenruhák megvásárlása a szegényebb családoknak egyszeri nagy kiadást jelenthet, és jobb esetben egyszeri. Főleg azokban az esetekben, amit már többen is írtatok, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk több gyereknek kell ezt megvásárolni, mert hogy az állam nem biztosítja, mert nem esel bele abba a kategóriába, vagy nem tud bizonyítani, vagy nem. Tudom én. Közben a másik, mit tudom, minimálbéren van bejegyezve, de annyit keres, mint a CIA igazgatója. Tudjuk, tehát ezek azok az igazságtalanságok, amelyeket nem old meg az egyenruha sem.
0: Azért tisztázunk dolgokat. Attól, hogy van egy szülő gazdag, nem kell a gyerekét is azonnal Vuittonba öltöztesse. Ez se feltétlen. Tehát láttunk ilyet, még igen, a gyerekeknek jobb ruhái vannak, ez a sajnos adott, és adott is lesz. Mert hogyha megengedheted a gyerekednek a jobb minőségű ruhát, nyilván azt fogod megvenni.
1: De nem azért mutasd, hogy...
0: Nem azért, hanem azért, mert egyszerűen járjon jobb minőségben, mert te is abba akarsz járni. Ismerünk, jó lenne ismerni, nem? Láttam néhány milliárdos New Yorkban szólaltatták meg, mondom milliárdos, nagyon egyszerű ruhákba jár, valószínűleg, hogy a cipője így is többbe kerül, mint a ruhatárunk. Nyilván megjön egy szabó, és ő csinálja az öltönyt neki, megjön egy cipész, ő csinálja a cipőjét neki. Mit látsz? Egyszerű fekete cipő. Tessék. Mindegy, az egyszerű fekete cipőből abból van 1001 kategória árban, és talán ez lenne a legfontosabb. Kicsit megcsicsenünk az elkövetkezőkben, a Shaboozy felvétele szól, azaz a Tipsy, ami csicsentet jelentene, a Bar Song, a bárdal.

0: Na jó, mondunk még valamit, amiben fogadjuk, hogy nem hisztek. Jó, ez kiderült, hogy az egyenruhában hisztek is, meg nem is. Ennyit tudok elmondani a hozzászólások alapján. A Gaga népe azt mondta, hogy nem tudja.
1: Volt, aki hisz benne, volt, aki nem. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy akkor azt a lehetőséget kéne megteremteni, hogy egy, legyen szabályozva, hogy valahogy a jó érzés határai körül öltözön minden diák, ez szerintem rendben volna. Kettő, dönts el az iskola, hogy akar-e egyenruhát, és ebbe vonják be a diákokat és a szülőket is. Köszönöm szépen.
0: Dress code, hashtag ne gyere bugyiba iskolába. Hát ez kb. Ennyi.
1: Hát igen, jó. És ne essen ki a fél melled a bluesból, és csávóként se lógjon ki a fél...
0: Na, szóval tudunk mondani még dolgokat, amiben nem nagyon hisztek. De az igazság, hogy lassan már mi sem.
1: Ez, az időjárásban nem hiszünk.
0: Így van. Mindig összefügg ez a téma, hogy mi mit mondunk róla, azzal, hogy mikor beszéltünk utoljára rádióban, interjúban meteorológussal. Tehát emlékszem, hogy egy időben rendszeresen behívtam meteorológusokat műsorba, csak azért, hogy a hitemet szerezzem vissza az időjárás előrejelzésben.
1: És megnyugtattak, hogy nem.
0: Nem, mert valamennyire azért sikerült nekik, mert nagyon-nagyon okosan el tudják azt mondani, hogy nem ők a hülyék, hanem egyszerűen
1: az előrejelzési modellek.
0: Így van. Kezdve ott, hogy Romániában még mindig nagyon sok helyen hagyományos előrejelzési modelleket használnak, vagy modellezési stratégiát használnak. Ez nem minden esetben felel meg azoknak a légköri körülményeknek, amelyek mostanában kialakuló félben vannak. Azaz nem tudják megfelelően előrejelezni az időjárást, de még egy fél napra se, nemhogy több napra. Mi nyilván próbáljuk nézni az Országos Meteorológiai Központnak az előrejelzéseit. Emellett több helyen mindig megnézzük, főleg a híradós kollégák ellenőrzik, hogy hol mi a helyzet. Azért a híradóban, amit hallotok, ami nagyjából a napról szól, vagy a napnak a valamelyik részéről, az azért reálisnak tekinthető.
1: Igen, de akkor mondtam neked.
0: Na, megnéztem most hányat.
1: Azt csináltam, behívtam, azért Székelyudvar helyett, mielőtt valaki megkérdezné, hogy miért nem Marosvásárhely, miért nem Barót, azért, mert Székelyudvarhely szokott középen lenni. És akkor... Mondom.
0: Na, udvarhelyek, elég vagytok, középen
1: igen,
0: vagytok.
1: Ti vagytok halljátok középen,
0: na, tessék, ennyi.
1: Kérem szépen, azt mondják a meteomókusok, hogy ez a meteoblúsok. 19 fok vasárnap csúcsban, és mínuszban, illetve az alsó, az alacsony részen,
0: éjszaka.
1: 6 fok, igen, ennyire hűlhet le. YR, ők
0: azt
1: a
0: mondta az alacsony részen?
1: Igen, azt mondtam, köszönöm szépen, hogy kiúztak. Igen, ők azt mondják, tehát figyelj, a 19 és 6 között. YR, ők a norvégek. Norvégek, azok azt mondják, norvégok vagy norvégek, hogy szereted?
0: Guk.
1: Akkor a norvégok.
0: De ezt már megbeszéltük a VB alatt, hogy a gekk az nem helyes. Okay.
1: Jól van, örvendek, hogy a gekko nem helyes. A vasárnapi székelyudvarhelyi előrejelzés a norvégok alapján 17 és 5 fok között mozog.
0: Hát ez közel van, 16 és 6.
1: A 19 és 6. Ja. És a 17 és 5 az nem. De akkor megyünk egyel tovább, kérlek szépen, az AccuWeather szerint 20 és 7.
0: Na tessék.
1: És akkor én mit csináljak? Tehát, hogy ilyen alapon ülsz egy rádióba műsorvezetőként, vasárnap, érted, próbálod elmondani a hallgatónak, hogy mit öltözzön, megászik, és neked írja az SMS-t. Te azt mondtad, hogy nem fog esni.
0: Ó, nekem van egy nagyon-nagyon jó. Tehát én a Marosvásárhelyi rádiónál kezdtem a rádiózást ezelőtt 20 évvel. És ott tehát úgy van a történet, hogy még mielőtt még oda engednének híreket olvasni, egyszer, ugye az első felében

0: egyszer odaengednek, hogy olvas időjárás jelentést, és akkor itt szépen lassan haladgatsz. Na, van nekem egy csodálatos történetem egy ilyen időjárás jelentéssel kapcsolatban, azzal fogjuk folytatni nem sokára, de hát itt vannak még dalok, amelyeket meg fogunk hallgatni.
1: Magánvágány.
2: Pletykálunk.
1: Informálunk.
2: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
1: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
3: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrán.

0: Vármezői Halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig is vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
2: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
3: Október 17-én Marosvásárhelyen.
2: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek

0: nekem is jár.
1: Azt tudjuk, hogy semmit sem tudunk, és mondom miért. Mondtam, legyen akkor Marosvásárhely is benne az előrejelzésben. Kérem szépen, behívtam az előrejelzést, azt mondja Meteo Blue, hogy 21 és 7 között alakul vasárnap az időjárás. Azt mondja az YR, hogy 20 és 6 fok között alakul. És akkor azt mondja az AccuWeather, na az legalább egy kicsit következetesebb, hogy 22 és 8 fok között. Most már csak annyi kérdésem van, hogy házon kívül vagy házon belül, mert ezek után azért egy kicsit ez is már bosszant.
2: Szóval. Zsótika, 20 éves, megnézi a szebenieket, mit mondnak, megírja, akkor egy kicsit cetlikre írtuk még a híreket, meg az időjárás jelentést is, megyek le a cetlikémmel, hogy a hírolvasó után én is végre szót kaphatok, mondjam el az időjárás jelentést. Leülök a székbe, ez egy ilyen kis stúdiót kell elképzelni, közszolgálati rádiónál, tárva nyitva az ablak mellettem, egy másik háznak a tűzfalát láttam rajta keresztül. Nézem a kis cetlicskémet, közben a technikus már elindította a függönyt, ami azt jelentette, hogy mindjárt következek és kell olvassam az időjárás jelentést. Előttem a papírra az volt írva, ragyogó időjárásra számíthatunk adáskörzetünk területén. Akkor átrittyent mellettem a villám, tehát nagyon közel csapatott le, és ahogy rittyent, úgy egyből elkezdett zuhogni az eső. És mindez hallatszott be a mikrofonba is, mert mellettem volt kinyitva az ablak. Nyilván kétségbe estem, tehát olyan szinten kétségbe estem, gondolhatod, ez volt, nem tudom, kb. Tizedik megszólalásom a közszolgálati rádióban, úgyhogy ennyi jött ki belőlem. Kedves hallgatóink, adáskörzetünk területén rendkívül változékony időre számíthatnak. Nézett a technikus, most mi mondom, halál, vége van a híradónak, mert ennél többet nem tudok elmondani fejből.
1: Igen, az előrejelzésünk arra utal, hogy napsütés lesz, a szemünk az ablakon keresztül, pedig azt mondja, rohadtul esik az eső.
2: De mindemellett ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire hisztek, vagy mennyire nem hisztek a meteorológusokban és a meteorológiai előrejelzésben. Nem akarunk itt egyetlen meteorológus sem megsérteni.
1: Nem, nagyon nem, de hadd mondjam el neked, hogy a legszebb az, hogy az elmúlt 5 évben mindig azt olvastam, hogy rendkívül hideg telünk lesz. Az, hogy nehéz telünk lesz, azt most már kezdem elhinni, mert a gáz az drága, de hogy ezen túl. Igen.
2: Na most ki mer manapság már ilyeneket kijelenteni, hogy mit tudom, az idei október melegebb lehet a megszokottnál.
1: Hát például az ANEME, az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2: Gratulálok.
1: Van. Szeptember végén és október első napja, nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatóak, ezen esze semmi fog meg jól. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű. Ma senki nem merje azt mondani, hogy lesz.
2: Azért megkérünk szépen, hogy csak emiatt ne foglaljatok családi nyaralást október elejére, mert jártak már boron.
1: Gyere, csináljuk úgy, hogy jó legyen. Lányok, ne tegyétek még el a miniszoknyát, lehet még fel lehet néhányszor venni. Maradjunk ennyiben.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: kit mennyire csinált meg élete során az időjárás előrejelzés, erre azért kíváncsi lennék. Nekem is van egy-két történetem, hogy láttam, hogy milyen csodálatosan szép idő lesz. Reméljük, hogy van nektek is néhány, hogyha megírjátok nekünk, azt nagyon szívesen lesz.
1: Róbert írja a legények, van egy barátom, aki az egyik rádiónál dolgozott műsorvezetőként. Egyszer olvasta az időjárást, hogy eső van erre, én ráírtam, hogy a redőnyt húzza már fel, mert hét ágra süt a nap. Na igen, ez az, amikor a leírt nem talál a valósággal. Nem biztos, hogy mai nap már lesz napsütés, de az inkább az órára írható.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
10: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
11: Gyere!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A hétvégén a napsütés leginkább a napközben képződő gomoly felhők zavarhatják, emellett időnként fátyol és középszintű felhőzet is fölénk sodródhat. Nem ment át a műszaki átvételi teszteken két drónok elleni használatra felújított román légvédelmi rendszer, és nőttek a fizetések Romániában, a munkavállalók vásárlóereje azonban csökkent 2025-ben. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Szinte 143 millió lejt különített el a kormány 75 önkormányzati kulturális intézmény finanszírozására. A támogatás 50 település színházi, operái, filharmóniái és egy aténéuma között oszlik meg. Maros megyében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia több mint 2,88 millió lejt, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház több mint 1,19 millió lejt, a szovátai Bekecs Táncszínház pedig több mint 682 000 lejt kap. A pénzt a Fejlesztési Minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét. Nem ment át a műszaki átvételi teszteken két drónok elleni használatra felújított román légvédelmi rendszer. A két rendszernek összesen 12 lövegnek már április közepéig meg kellett volna érkeznie. A tesztek azonban több műszaki problémát tártak fel. A felújítást végző német vállalat technikai meghibásodásokat és az ellátási lánc nehézségeit jelölte meg az okok között. Románia 2024-ben összesen 4 légvédelmi rendszert 24 darab 35 mm löveggel küldött korszerűsítésre. A 328 millió eurós szerződés célja, hogy a régi lövegeket drón és más légi fenyegetések elleni rendszerekké alakítsák. A késés miatt a román fél kötbért szabott ki, az első két rendszer új szállítási határideje szeptember vége. Október 1-től új útdíjfizetési rendszer léphet hatályba Romániában, bár az útügyi hatóság szerint a rendszer még nem áll teljesen készen, ezért halasztást kértek. Az új szabályozás a személygépkocsiknál a kibocsátási normát is figyelembe veszi. Az elektromos és Euro 6-os autók éves útdíja 254 lej lesz, az Euro 5-4 kategóriában 292 lej, az Euro 3-0 esetében pedig 330 lej. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjármű átállnak a toll-ró rendszerre, ahol a díjat a megtett távolság és a jármű jellemzői alapján számítják. Októbertől a régi útdíj matricák többsége érvényét veszíti, a Fetest-Csernavoda közötti külön díjat pedig eltörlik. Nőttek a fizetések Romániában, a munkavállalók vásárlóereje azonban csökkent 2025-ben. A romániai bérbarométer szerint a bérek 4,8%-kal emelkedtek, miközben az infláció 9,7%-os volt, így a reálbérek körülbelül 4,5%-kal csökkentek. A fizetések között ugyanakkor jelentős különbségek vannak az ágazatok és a régiók között. A vizsgált területek közül az informatikában 11.750 lej, a kiskereskedelmi pedig 4700 lej volt a nettó átlagbér. A felmérés szerint a munkát keresők átlagosan 7000 lej nettó fizetést várnak, miközben a vállalatok átlagosan 5400 lejt kínálnak. A hétvégén a napsütést leginkább a napközben képződő gomoly felhők zavarhatják, emellett időnként fátyol és középszintű felhőzet is fölénk sodródhat. A hajnali órákban néhol pára és kötfoltok is képződhetnek, csapadék nem várható. Ma éjjel átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Most pedig. Ott tartottunk még legutóbb, hogy mennyire hiszünk az időjárás előrejelzésnek. Közben kaptunk egy időjárás jelentést Szidóniától. Marosvásárhelyen 21 fok van, süt a nap, 16 óra 56 perckor. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Ez itt a Vagány-Vágány, szevasztok!
1: Így van, nem vagytok egyedül, veletek vagyunk. Bészabó Zsolt, Kis Bence a mikrofonok mögött. És a várva várt Olivia Rodrigo, nekem a számban kötös kalács, bocsánat, ezt nem így illik rádióba csinálni. Jön a Good For You, nekünk is jó.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
5: Vagány-Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: A Rádió Gaga délutáni műsora.
1: A Vagány Vágás. Sírja tesszük a délutánokat.

0: Na hát, ha itt alszol, ha nem alszol, itt vannak komoly dolgok közben. Az időjáráson innen is, az időjáráson túl is. Na, az a helyzet, hogy nagyon sok helyre be tudnánk szúrni az elektromos roller témáját. Tehát ez egy olyan dolog, aminél jobban engem semmi nem frusztrál szerintem a hétköznapokban. Nagyon kevés dolgok tudok mondani, ami csak megközelíti azt, hogy engem mennyire frusztrál ez az elektromos roller. Jó, most biztos mondjátok a rádiókészülékek másik felén, hogy boldog vagyok, hogy csak ez frusztrál.
1: Igen, meg, hogy és azt akartam, hogy nincsen neked semmi bajod ezen kívül az életben?
0: Figyelj, a két lánygyerek apjaként engedd meg, hogy frusztrálja ez a dolog, főleg, hogy a kicsi 5 éves, és őszintén, hogyha elindulunk bárhová sétálni közösen a családdal, az nincs rendben, hogy nekem végig az van a fejemben, meg egyebet nem mondok a gyermeknek kb. 10 másodpercenként, hogy nézzél szét olyan helyen, ahol sétáló van. Tehát mondom, sétáló, ahol biztonságos lenne, hogy a gyermek bármit csináljon. Erre fel 10-14, max. 15 éves suhancok 50-nel szágoldoznak az elektromos rollerrel. Erre mit csinál a rendőrség? Őszintén engem piszkál, hogy van-e rajtam mellény. Most őszintén?
1: Tehát mert?
0: Hol élünk? Úgyhogy közben van két méregdrága lámpám, meg van mindenféle, csak mellényem nincs, mert random, mint a bűn.
1: De nem kell mellényed legyen, kell rajtad fényvisszaverő elem legyen.
0: De nincs mellény. Rajtam fényvisszaverő elem se.
1: Akkor na
0: mindegy, nem ez a lényeg, hogy rajtam mi van.
1: Az a te hibád viszont.
0: Na, de itt közben meg olvasunk egy hírt, hogy egy 13 éves kisfiú elektromos rollerrel próbált meg egérutat nyerni, konkrétan menekült a rendőrök elől, tehát egy ilyen bűnüldözői történet zajlott le. Bencétnek átadom a szót innen.
1: Igen, hát képzeljétek el a lemenő nap fényét, ahogy a Konstancára jellemző tájat, ami ez esetünkben egy elég redvás földút, jó poros, némi dzsumbújjal mellette. Na, szóval ebben a dzsindzsásban gyermekem nyomja, mint süket a csengőt. A rendőrautó meg utána. Nyilván nem akarták elütni, azt is tudták, hogy ha ez olyan roller, mert láttam ilyet, ami nincsen korlátozva, tehát lehet vele 100-zal menni. Kölyök akkorákat ugrátott, így is néztem, hogy ott fog kinyúlni. Nyilván, hogy miért állították meg, 16 éves korig kötelező a sisak viselete elektromos rollernél.
0: És nem szabad járdán közlekedni vele.
1: Igen, ez is megvan, bicikli úton kellene. A múltkor láttam srácot, aki nem így tett, láttam olyat is, aki leszállt ügyesen a zebránál, áttolta a villanyos rollert, utána felszállt, és tovább folytatta a bicikli úton sisakkal a fején, tehát hogy azért nem mindenki hülye. És ez így rendben is van. A többiek azok, akik nem így tesznek, igen. A szülőt hülyézem le nagyon. Ha azt akarod, hogy a gyerekednek szétmenjen az agya a földön, akkor hajrá, ez egy jó megoldás. Villanyos rollerrel 99%-ban arcra esnek az emberek. Igen, arcra, a fejüket ütik meg. Igen. Becsületes Neppernek egy egész komoly videója van, keressétek meg YouTube-on. És na mindegy, itt a történet pedig egy üldözésbe torkolott. Nyilván rendőrök azért akarták megbüntetni, vagy megszólítani legalább, mert 13 éves nem fognak megbüntetni, mert nem lehet megbüntetni, 14 kell legyen.
0: Vajon ezek a suhancok, akik nyomják a járdán ezekkel a temus rollerekkel, ezek biztos, hogy tisztában vannak ezzel, hogy ők nem büntethetők. Egy mert van. Ennek a történetnek azok után, hogy nem árt meg a rendőrségnek, azok után, hogy üldözték a rendőrök, és azok után, hogy megfogták a rendőrök, semmi más nem tudtak vele csinálni, mint hogy elvitték a rendőrségre, beívták a szüleit, reggel
1: hozzá engedték. Akkor rendben van az, ami mit tudom én, ami gyerekkorunkban volt, hogy a rendőrtől két olyan taslit kaptál, hogy nyakad megtérült.
0: Inkább.
1: Egyébként a nevelő célzat miatt én is úgy gondolom, nem szeretem a testisértést, anyukáikat megbüntették-e?
0: Nem, tehát ez az,
1: kellett
0: de legalább az eszközt kobozzák el, vagy csinálják valamit. Tehát ez nem megoldás, hogy oké, 13 éves, nem büntethető, mennyi haza. Holnap ugyanúgy száguldozzál a járdákon, veszélyeztetve mindenki életét, inkluzív a sajátodat.
1: Igen, tehát több gyerek is ezzel rollerrel, villanyrollerrel száguldozott, megjöttek a rendőrök, utána eredtek a srácnak, ezt később el fogjuk mondani, miután meghallgatjuk a Noisets felvételét, jön a Never Forget You.
2: Sikre tesszük a délutánokat. Vagány

Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Young Right Now, Robin Schulz és Dennis Lloyd együttműködését hallgattuk. Ez itt a Rádió Gaga, és igaziból valahol ott maradtunk el. Zsoltnak megvannak a frusztrációi a villanyos rollerekkel. Az igazság, én csak egyszerűen köz- és önveszélyesnek tartom őket. És elég sok ilyent láttunk az idén. Hát most egy olyan történet volt, ami Konstanca megyében zajlik, hogy srác megpróbált a rendőrség elől lelépni, ezt még le is filmezte valaki. Vannak alapvető szabályok. Ahhoz, hogy kimenjél, 14 évesnek kell legalább lenned, illetve fontos, 16 éves korig kötelező a bukós isak. Én egyébként, ha villanyrollereznék, gyorsabb villanyrollerrel.
1: De azért 16 éves, 16 év fölött gondolom már megjárja az agyat, hogy tegyél valamit a fejedre.
0: Valószínűleg akkor már inkább jobban bíznak abban, hogy megállsz. Tegnap be kellett, mit tudom én, mindegy,
1: vagy este,
0: este ment előttem egy ilyen villanyroller, és néztem, hogy tudod, milyen vacak megelőzni? Nyilván nem megy az út szélén nagyon városban, mert ha az út szélén megy nagyon, ugyanaz van, mint biciklivel. Nagyon az út szélén mész kellemetlen. Csak egy bicikli lassan megy. És mennyivel mész városba? Olyan 20 valamivel. Uh-huh. Bringával. Az már jó tempó. Ez 45-tel ment, 45-50-nel.
1: És nem ugyanazon akad meg az a kis kerék, mint egy nagy kerék.
0: Nyilván meg a másik az, hogy a biciklinél máshol van a súlypontod. Igen. Neked a súlypontod jobban eloszlik. Tehát bringával is nagyon el lehet taknyolni.
1: Ezért van az, hogyha elengeded mondjuk a kormányt biciklivel, akkor még tudsz menni vele, a rollerre nem tudsz menni.
0: A villanyrollernek elengeded a kezét, a kezed, azonnal eltaknyolsz.
1: Igen.
0: Az emberem volt sisak meg, nem, hogy mondjam, nem is biciklizett, nem is rollerezett csúnyán, vagy rosszul. Nagyon kellemetlen volt. Néztem, hogy de menjél fel, könyörgöm, van egy bringaút.
1: Ja, igen.
0: Nem ment rá. Mindegy, csak azt nem megelőztem. De nem szeretem. Na, félek tőle, de, és szerintem egyébként jogos a félelme. Meg neked
1: ott van
0: is.
1: Az egyik oldal, tudod, hogy kellemetlen, meg mit tudom én felnőttként, de mikor a gyereked biztonságát kell féltened egy ilyen helyzettől, egy olyan szituban, amikor amúgy nem kéne féltened. Tehát amikor azért mentek ki, mert hogy nem tudom, a gyermek nyugodtan biciklizhet, meg szaladgálhat a parkban, mert azért van kialakítva minden városban a sétáló és a park, hogy ott a gyerekek tudjanak szaladgálni, a szülők meg tudjanak sétálni. Na, és mindebbe köp bele egy ilyen jelenség, amit nem képes sem a helyi rendőrség, sem a rendőrség valahogyan kézben tartani. Ezt nem tudom megérteni komolyan. Tehát nem tudom felfogni. Hogy nem képesek erre? Hogy ha én ennyiszer látom, akkor ők hogy nem látják?
0: Figyelj, én kezdeném ott, ami mindig a rendőrség, helyi rendőrség kérdésnél felmerül. Szólt-e valaki?
1: Hát amire szólok, már ott van a másik negyedben.
0: Ez van. De most érted, értem. A rendőr se tud mindenütt lenni. Tehát ez az a helyzet, hogy...
1: Csak hol van, hogyha én ennyiszer látom, ők
0: kettő,
1: is kéne...
0: hogy jogszabályilag ezt hogyan lehetne megoldani, mert inkább onnan kezdődik a baj.
1: Nem, megvan, Bence. Tehát megvan a törvény, ami alapján ezek büntethetők. Tehát sétáló utcán, járdán, semmi keresni valója az elektromos rollernek. Csak ott elektromos rollereznek. Majdnem kivétel nélkül mind a járdán látom őket, vagy a sétálókon. És mindezzel mondom, ezzel magasított tempós rollerekkel.
0: Ahol biciklivel lehet menni, ott lehet roller, villanyos roller, és nem tudsz büntetni. Tehát itt megint az van nyilván, meg tudod-e mondani, hogy amikor megvan engedve egy N kilométer sebesség, tehát biciklivel is mehetnél elvileg 50 kilométerre. Nem fogsz. Tehát itt egy kicsit az van, hogy fiatalok is nem is nagyon tudják, hogy mit kéne csinálni, de legalább problémát is okoz az egész történet így egybe.
1: Most az a hülye egy kerekezés, aztán még a másik. De mindegy, az a lényeg, hogy közveszélyes mindenkire nézve, a rolleresre nézve is, meg nyilván a járókelőkre nézve is, nem beszélve mondom a gyerekekről, tehát egy, mit tudom, 3 évest elcsap 40-nel, kezdi csokolom. De nincs onnan tovább, amiről beszéljünk. Na, hogy ezt a szülők miért nem gondolják meg, amikor ezekkel a rollerekkel, ezekkel a gépekkel a gyermeket kiengedik a házból, ez számomra felfoghatatlan, lehet rám haragudni jól nyugodtan, ettől függetlenül pont így fogom gondolni.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Jézus és Mária, hogy mekkora eltáltás volt itt a számterén.
1: Szálltáltás.
0: Igen, bocsánat.
1: Bocsánatot kérünk szépen, de legalább hallhattátok, hogy milyen zenére beszélünk. Tehát néha szeretjük megmutatni.
0: Az a helyzet, hogy a Zsoltal egy kicsit belenézünk a bukszákba, és ebben elfilóztunk. Kiderült ugyanis, hogy mennyit kerestek.
1: Azt mondtad,
0: buksza. Igen, azt mondta, hogy buksza.
1: Én már rég nézegettem több bukszát, nem másért, hogy
0: nem olyan
1: egyben nézegettek, hanem másért.
0: Itt az INESZ, ez az Országos Statisztikai Hivatal, vagy intézet ki, ahogy akarja hívni, az Ager Press ismertette, hogy miről is van szó. Kérem szépen, az országos átlagbérhez képest az információtechnológiai ágazatban 94,3%-kal, a kiadó tevékenység rádió és televízió műsorszolgáltatásban tartalomgyártás 76%-kal kerestek többet, mint az országos átlag. Zsolt?
1: Ne, hó, hát miért nem szóltak nekem is, hogy többet kerestem? Hát én nem láttam.
0: Ennyi. Tudod, mennyi volt a tavaly az átlag?
1: Vagy a többiek kevesebbet csinálni, akkor miközben nem kerestünk többet, de közben többet, vagy hogy van ez?
0: Nem tudom neked. Kérlek szépen, tavaly, kérlek szépen, az átlagbér havi bruttóról beszélünk, 8716 lej volt Romániában. Ez 655 lejjel, hogy pontos legyek. Kicsivel nagyobb, mint az előtte levő
1: 8,1-en, az nem kicsivel.
0: Így van. És hát igaziból is szerettem volna ezt tudni, és ehhez képest 72,6%-kal többet kerestünk.
1: Én biztos nem. Én neked nem hiszem
0: ezt. Hát akkor a
1: kollégáknak. Kollégák, ti most őszinte, ezt el kell beszélgessünk a következő gyűlésen a kollégákkal, mert mi valamiről nagyon lemaradtunk. De úgyis biztos azt mondják most sokan, hogy hazudunk, mert azt mondják, hogy a média hazudik.
0: Tavaly a nők bruttóban átlagban 4,8%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak.
1: Na, itt kéne lestoppolni és beszélgetni erről 3 órát, hogy ez miért van.
0: Egyébként még az Unióban ezzel egészen jól állunk. Na, nem. Meglepően kicsi nem. A... Nem, meglepően kicsi.
1: Van, ahol több amúgy már. Az se okés, amúgy csak úgy szólok. Tehát nem kéne ez amúgy semmilyen. De úgy ugye azt nézik, hogy ugyanabban a pozícióban elhelyezkedő hölgyek. Gyere,
0: mondjuk el az átlag, nem tudom, hogy nyilván nincs egy átlag János és egy átlag Jolán, de akkor elővesszük őket. Átlag János, kérlek szépen, a tavaly nettót mondunk, mert a bruttó ki a francot érdekel.
1: Amelyet a kezébe kapott, azt szerintem nettó.
0: Azt számít, így van. Azt számít, ami bejön. Az, hogy az államnak mennyit adóznak le, azt téged nem fog megvigasztalni egy hideg éjszakán. Átlag János 5398 lejt vitt haza, míg átlag Jolán 5120 lejt.
1: Hát ezért figyelj.
0: De nem rossz fizetés egyéb iránt ez.
1: Hát jó, de 300 lej különbség van a kettő között.
0: Igen, 278 egész konkrétan, de az nincs rendben.
1: Jó, és ugyanúgy pötyögteti a számítógépet, mint János.
0: Biztos-e? Tudom, mi a helyzet.
1: De ezt ugyanazt mérik.
0: Tehát nem, mondjuk az átlag, igen.
1: Tehát ezt ugyanazt mérik, tehát nem arról van szó, hogy...
0: De... Hadd akkor mondjam azt, hogy az átlagra akkor fogunk visszatérni, miután meghallgattuk Jax Jones-nékat, jön a Turn the Lights Off, és akkor utána jövünk mi vissza. Laza, apkönnyű délután.

0: Jól hangzik, de milyen egészségben?
1: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
0: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
1: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik aktív Székelyföld konferencián.
0: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktivszékelyföld.ro.
2: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknés bőre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
3: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
4: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
0: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
5: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
0: Gyere!
5: A reklám után
6: ismét slágerek és új zenék.
5: Rádió.

0: Na, az átlagoknál tartottunk, azt mondják, hogy kevesebbet kerestek néhányan, de hogy a médiában dolgozók többet. Nem csak mi egyébként, ezt most kiemeltük, mert nyilván mi abban dolgozunk, de hogy vannak, akik még többet kerestek, nem csak a médiában dolgozók, hanem vannak mások is, villamos energia, stb. Stb. Jó.
1: Igen. Tehát ott maradtunk el, hogy...
0: Én, nekem van egy fontos kérdésem.
1: Igen.
0: Van néhány cégvezető, aki úgy gondolja, hogy ő már pedig bruttóban fogja mondani az alkalmazottainak a bért, hogy ők tudják, hogy a cégnek mennyibe kerül. Most kérdezem én, hogy ez érdekel-e valakit rajtad kívül?
1: Őszintén, nekem az a halálom, amikor a... Tehát, válaszoljak. Ha te bruttóban szeretnéd mondani azt, hogy mennyit kell fizetni az alkalmazottnak. Az pont olyan, mint amikor a vízszolgáltató, gázszolgáltató, áramszolgáltató áfa nélküli árat ad neked.
0: Pontosan erről van szó.
1: Pont annyira érdekes. Könyörgöm, azt az összeget mondjad, amit fizetsz, amit adsz. Ne azt,
0: hogy
1: ne
0: az ezért mit nyelsz be, ezt te döntsd el, mikor már megadtad azt a pénzt. Eldöntötted, hogy benyeled. Ezért nem kell az alkalmazottat hülyén érezze magát, hogy te utána 3, 5, 8, 10 ezer lejeket fizetsz.
1: Azt azért mondjuk el, hogy hol állnak a legrosszabban. Mindig azt mondjuk, hogy Kovászna Margita megyék a legrosszabbak. Kérem szépen, a legalacsonyabb havi nettó átlagkeresete Botosán megyének volt, ahol is az átlag János 4059 lejt vitt haza.
0: Ez 23%-kal marad el egyébként a nemzetgazdasági átlagtól.
1: Teleormán követte 4066-tal, Vráncsia 4114-gel, Besztelce Naszód 4130-al, Völcsa 4138-al, Vasztlúj 4160-al. Azt értitek, hogy azért mennyire messze van ettől Kovászna és Hargita?
0: Állj meg egy kicsit, de mennyire messze van Bukarest, mert az míg igen. Botosány megyében 4059 lejt vitt haza Jancsi és Juliska, addig Bukarestben, a fővárosban 7150-et, azaz majdnem kétszer annyit.
1: Én ezt értem, de Bukarestben a 7150 annyival többe vajon?
0: Annyival több, igen. Hát, hogyha nem kell bére, hát, hogyha bérben laksz, az minden más most Romániában.
1: Mi az esélye annak, hogy Botosánban van saját lakásod, és Bukarestben van saját lakásod? Érted, hogy melyiknek nagyobb a valószínűsége? Tehát ezeket egy kicsit azért mindig így venném.
0: Hát igen, de most már szerintem itt amúgy is ketté kell osztani a társadalmat a saját lakásosok és a bérben lakók közt, mert hogy egyszerűen
1: Gyere Zsolt, még egy mondat a főnökeinknek, gyertek, nagyon figyeljetek. A legnagyobb 20,7%-os növekedést a kiadói tevékenység, rádió és televízió szolgáltatás könyvelt el 20,7%-kal. Ez nem a fizetések aránya, a munkaerő költsége.
0: Ja.
1: Hát akkor ez a fizetés.
0: Há, igen.
1: Tehát tavaly 20%-ot emeltek a fizetése. Jó, tisztában vagyunk.
0: Nem a miénk.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vagány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Azt mondják a mutatók, hogy többet kerestünk, mi mégse érezzük, valamit kell ezzel a dologgal csinálni. Gyuri bácsitól se jött még a pénz, pedig már
1: sokat Soros mondták. Gyuri bácsi, mondjon le! Annyi pénzemmel tartozik a vén mocsok, hogy ne mondjak csúnya szavakat, mert mégiscsak egy rádió is, leginkább szakmai integritásom tiltja. Gyuri bácsi, adja meg a pénzt, amit a Peszeda azt mondott, hogy Dragnea ellen elköltött azért, hogy mondjuk neki azt, hogy... De ezt nem tudom rádióba kihozni, mit mondtunk.
0: Beszélünk másról, az a lényeg, ti maradjatok velünk, egészen hétig vagyunk itt veletek. Jönnek a legfrissebb híreink itt a Rádió Gagán, a Vagányvágányban.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polc meg a szerszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi utca 85.
8: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
9: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
10: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról, a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Ma éjjel átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok. Mintegy 3,7 millió lejből újítják fel a marosvásárhelyi Mihály Eminescu parkot, és a következő 10 napban nem várható a csernavodai atomerőmű újraindítása. Köszöntöm Önöket, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani holnap délután Marosvásárhelyen motoros felvonulás miatt. Az Együtt a drogok ellen elnevezésű drogprevenciós rendezvény 17 órakor indul. A város Koronka felőli bejáratától és több városi útvonalat érint, köztük a Segesvári utat, az 1918. december 1. sugárutat, a Jeddi utat, a Pandurok útját és a főteret. A Rózsák terén 17 órától a felvonulás végéig korlátozzák a forgalmat. A rendezvény várhatóan 18 órakor ér véget. Az autósokat arra kérik, lehetőleg kerüljék el a főteret, és kövessék a rendőrök, illetve a forgalom irányítók utasítását. Mintegy 3,7 millió lejből újítják fel a marosvásárhelyi Mihály Eminescu parkot. A helyi tanács jóváhagyta a felújítás terveit és költségvetését. Átalakítják a sétányokat, növelik a zöld felületek nagyságát, és új utcabútorokat helyeznek el. A költőszobra előtt kisebb teret alakítanak ki, emellett szökőkút, ivókutak, kerékpártárolók, díszkivilágítás és térfigyelő kamerák is lesznek. Mihály Eminescu műveiből vett részleteket gránit táblába vésnek, amelyeket a parkban helyeznek el. A következő 10 napban nem várható a csernavodai atomerőmű újraindítása, közölte Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Elmondása szerint a Duna vízhozama a következő napokban ismét csökkenhet, miután az elmúlt 2-3 napban enyhe emelkedést mértek. A két reaktor újraindításához megfelelő vízhozamra van szükség. A miniszteri tisztségviselő szerint szeptemberben már nem várható az erőmű újraindítása. Újabb közel 3 milliárd eurós kifizetést hagyott jóvá az Európai Unió Ukrajna számára. Ez lesz az Ukrajna alap 8. kifizetése, amelyből mintegy 800 millió euró első alkalommal származik az ukrán támogatási hitelből. A döntés 10 nemrég teljesített kulcsfontosságú intézkedéshez kapcsolódik. Ukrajna az uniós finanszírozás feltételeként meghatározott 95 célkitűzésből eddig 84-et teljesített, ami a követelmények mintegy 88%.
12: Jelentősen változhat a romániai magánsport egyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
11: A hétvégén a napsütést leginkább a napközben képződő gomoly felhők zavarhatják, emellett időnként fátyol és középszintű felhőzet is fölénk sodródhat. A hajnali órákban néhol pára és kötfoltok is képződhetnek, csapadék nem várható. Ma éjjel átlag 9 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok.
0: Most pedig. Szidjuk az országot, mert szoktuk néha, de rá is fér az igazság, mert... Hát,
1: nem az országot feltétlenül.
0: Az országban történő dolgokat, jobb.
1: Így van, jó. Egy újabb órát nyitunk, vagányvágánynak hívjuk még mindig ezt a műsort. Jó, hogy itt vagytok. Ebben az órában Béza Bozsolt és Kis Bence a mikrofonok mögött várnak.
0: Igen, várunk, és hallgatunk zenét is, ugyanis Tóth Abigail lesz velünk, aki az utolsó órát nyitja nem mással, mint legnagyobb slágerével. Itt van már is velünk a Rabmadár.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Na, mit szilunk, Bence, ezúttal?
1: Ezúttal találtunk egy... Megkaptuk az ország legfiatalabb alpolgármesterét. Ez önmagában szerintem nem volna baj, hogy van egy fiatal alpolgármester az országnak. A gondolosok hozták le, lelkem, gyermekem, kérlek szépen, Pogacsiauna, ez hol a búvánodban lehet? Ki se tudom rendesen mondani. Pogacsiauna.
0: Pogácsfalva.
1: Jó, kérendben. Kérlek szépen, 26 éves, Stefan Adelin Laurenciu. Ő az alpolgármester. Nagyon szép videó van. Megvan-e neked, amikor Rambo, John Rambo, az akcióhős, az afgán határon hason csúszik?
0: Persze.
1: Na, hasonlóan mászik az emberünk. Nincs annyira Sylvester, azért az ifjú Sylvester Stallone-nak a kimunkálteste, az tényleg látványos volt. Ez annyira nem izmos, viszont úgy tűnik, hogy saturészeg.
0: Nem tudjuk, hogy láttátok-e a videót, csak reménykedhetünk benne, hogy igen.
1: Vagy ne.
0: Az az igazság, hogy erre mondják, hogy burlesk, azt hiszem. Konkrétan erre mondják, hogy burlesk, mert ez az a helyzet, amit nézel, kacagsz, utána meg szomorú leszel, amiatt megkacagtál, meg hogy egyáltalán van ilyen.
1: Igen, hát figyelj, az a helyzet, hogy valaki lefilmezte az embert, hogy, hát az útszélén tényleg nagyon, nagyon kiképző állapot.
0: De többen is filmezték, van aki fölötte. Mit keres rajta az a búvárszemüveg?
1: A búvárszemüveg? Hát nem tudom. Tudod, az a helyzet, hogy alkohol befolyása alatt az ember azért próbál dolgokat csinálni. Az a tragikus, hogy az aszfalton mászik. Tehát az, hogy az útszélén, az nem baj. Nézd, függetlenül attól, hogy ki vagy, politikus vagy, tudós ember vagy.
0: Hát nem tudom,
1: a legelső, nem tudom, sírrablótól a legutolsó pápáig. Sajnálatos módon az alkoholnak egyformán működik a hatása mindenki. Tehát ha iszol, előbb-utóbb be fogsz rugni. Lehet, hogy ezért egyeseknek többet kell inni. Hogy mennyit ivotta az alpolgármester úr, nem tudom, de hogy jaj. Ez ilyenkor az a szégyent érzel helyette is, ugye?
0: Az ezt mondom, van. Erről beszéltem. Tehát, hogy kacagod, de azért
1: szégyenérzet
0: van, igen, valami hasonló. Kíváncsi vagyok egyébként ennek a következményére, tehát, hogy egy ilyen után valaki maradhat a tisztségében, vagy egyértelműen nem.
1: Szeretném neked elmondani, hogy 143 napja mondattál, illetve szüntették meg Ilja Bolozsán mandátumát, és még miniszterelnök. Tehát válaszoltam a kérdésedre.
0: Annyira nem, mert a kettő azért különbözik egymástól. De lehet-e bocsánatot kérni ezért, mondjuk?
1: De őszintén, ha volna egy olyan jó alpolgármester,
0: és megesik velem, nem tudom, a lányának 18-es szülinapon.
1: Ocsoltáj részegen, 26 évesért, ocsoltáj részegen mászik az út szélén. Hát amíg nem ütteti el magát, nem okoz balesetet, én azt mondom, hogy bocsánatos bűn, én inkább viccesen. Egyébként azért egy következtetést levonnék. Láttam már hasonló tisztségben levő embert, aki azt mondta, hogy nem iszom alkoholt, nem lesz jó következménye a dolognak. Nem iszom, abból hülyeség lesz. Nem, jó lesz nekem az alkoholmentes. Nem tartom kizártnak, hogy a legénynek is tudnék ajánlani alkoholmentes alternatívákat.
0: Jó, hát most ő szegény csak mászik, mondjuk, tehát senkinek nem ártott. Nyilván akkor másról beszélnénk, hogyha mondjuk egy egész bódét szétvert volna, vagy egész kocsmát szétvert volna egy részegen.
1: Az,
0: vagy...
1: akkor, az, tehát úgy nem bocsánatos. Tessék, megnéztem itt most tényleg randomra valami oldalon, hogy a legolcsóbb alkoholmentes sör, amit be lehet vásárolni, 2,70 bani, valószínűleg se a sörhöz, hát mondjuk az alkoholmentes, ez még lehet köze, de na mindegy, tehát 2,70 bani, inkább vásároljon ebből egy hektoliterre, és azt írja, mert kár így bekerülni az országos sajtóba.
2: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vagány.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na de én is küldtem, Bence, nektek egy másik videót, ami nem egy alpolgármester mászik négykézláb segrészegen a főút mellett, hanem Marosvásárhelyen szállítanak ki a rendőrök egy autóból egy fiatal embert, aki szó szerint alig állt a lábán.
1: Volt aznap engem is megállítottak egyébként, el is engedtek, mert mondtam, hogy elnézést, én nagyon el vagyok késve. Tényleg nem fogyasztottam alkoholt. Nagyon rég volt olyan, hogy alkoholt fogyasztottam volna, és kormány mögé ültem volna, és akkor is tényleg nagyon kevés alkohol volt. Tehát valószínűleg nem mutatta volna ki a szonda. Na de mindegy. Meggyőztem a magam részéről a rendőrt, azt mondta, hogy jó, akkor menjek. Volt egy uniós ellenőrzés, ahol próbáltak a részeg sofőröket kitalálni. Persze azóta megint volt, aki valaki részegen egy forgalomból kiiratott autóval balesetet okozott, úgyhogy nem volt jogosítványa. De mindegy. Amit viszont te mondasz, az hál' Istennek nem okozott balesetet.
0: Igen, de nagyon ijesztő, gyerekek. Tehát ez fényes nappal történt, kora délután. Egy hölgy, aki közvetlenül az illető után ült az autójában, ő videózta le a telefonjával, ahogy négy rendőr valahogy kiveszi a sofőrt az autóból, és konkrétan nem tud megállni a saját lábán.
1: Erre egyébként nagyon egyértelmű törvények vannak. Tehát erre az a minimum, hogy felfüggesztett börtönbüntetés, és egyébként egy kicsit talán kéne szigorítani, nem kicsit, nagyon meg kéne szigorítani, tehát hogyha ilyen állapotba kapnak el, akkor te az elkövetkező 15 évben nem vezethetsz. Soha. És utána újra vizsgázol.
0: Ilyenkor mennyire vonható felelősségre a közösség, aki megengedő egy autóba? Nyilván ezt nehéz lenne lenyomozni, de nem. Én azért utána néznék a dolognak.
1: Jogilag nem, erkölcsileg igen.
0: Mert tudom, hogy ez a helyzet, csak kérdezem én, hogy mi lenne, ha?
1: Hogy?
0: De például, hogyha ül melletted valaki, aki józan, én azt azért felelősségre vonnám.
1: Hát az egy másik kategória, meg igaziból az illetővel tényleg elbeszélgetnék, hogy te amúgy hülye vagy?
0: De tényleg, mit gondolhat az ilyen? Tehát, és az az ijesztő benne, tudod, hogy miközben te nyugodtan biciklizgetsz, vagy vezetsz, vagy sétálsz a gyerekeddel az úton, mindeközben a forgalomban lehetséges, mert hogy itt van az élő példa, hogy olyan emberek ülnek a sofőr ülésen, akik nem tudnak mozdulni olyan részekek.
1: Volt az a helyzet, hogy voltak ebből komoly balesetek, és Romániában ez még mindig jól működik. Ugye ezért mindig működik. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nem ajánljuk azt, hogy bevezessék nálunk is az alkoholtoleranciát vezetésnél. Bár én azért nagyon különbséget tennék a között tényleg, hogyha valaki ocsolatáj részeg, vagy mit tudom én, megívott egy fél pohár sört.
0: Nem biztos, mert teljesen más hatással van ránk a fél pohár sör. Nekem van ismerősöm, aki fél pohár sörtől már jelentősen másképp beszél.
1: Akkor újra fogalmazom, hogy a véralkohol szinttől függően.
0: Még itt sem. Én inkább kötelezném az autógyártókat, hogy minden egyes autóba tegyenek egy ilyen szondát. Mert
1: következik
0: hogy,
1: elviekben.
0: Hát igen, már több
1: jó, csak van az állapot, amikor az utas olyan részeg, hogy nem tud hazamenni, mert a kocsi nem gyűjt. Tehát mit tudom én mondjuk ott vagyok satú részeg, az az, hogy nem tud hazavinni, nem?
0: De hogy nem tud.
1: Ma olyan alkohol kifújásom van.
0: Nem. Ez olyan, hogy van vele egy szonda.
1: Hát igen.
0: Tehát bele kell fújnod.
1: Nem, ez ilyen beépített.
0: Van olyan is, tehát a Land Roverekbe beépített van, tehát beülsz, de ő csak azt nézi, amit te szembefújsz a kormánnyal.
1: Azt láttam, arra lehet AliExpressről rendelni kb. 20 centért egy cuccot, ami ebbe tömött.
0: Nem mondod.
1: De valahol valakinek átment a fején ez a dolog.
0: Úristen.
1: Tehát, hogy nem. Azt hiszem, hogy a tudatos döntéshozatal alól, Isten igaziból, nem nagyon lehet technikai eszközökkel kibújni. Az lenne a megoldás.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Mit mond a rádió?
1: Hát, kedves hallgatóink, a pontos idő valamikor délután van, és a rádió arról beszél, hogy két embert vettek őrizetbe. Egyikük biciklit lopott, a másikuk lovat.
2: Figyelj, a közlekedés az manapság. Miért nem lop senki autót? Tud-e miért? Mert drága a benzin.
0: Van benne GPS.
2: A bánatot azt szerintem vizet meg nem találják.
0: De amúgy telefont például lopnak még, mert annak értelme nem sok van, bárhonnan lekövetheted, hogy hol van éppen az ellopott telefon.
2: Hát, ha kikapcsolják, akkor nem a max alkatrésznek lehet eladni.
0: Ha visszakapcsolják, rögtön megjelenik, hogy hol van.
2: Hát berakod egy Faraday dobozba akármi, de mindegy. Tehát, hogy
0: Faraday dobozba.
2: Hát berakod egy mizébe, egy
0: szerintem, aki telefont lop, megjárja az agya, hogy Faraday dobozba tegye.
2: Szerintem olyan helyen lak, meglátod, azt mondod, hogy na jó, oda nem megyek oda utána, annyit nem ér meg a telefon. Tehát bemegyek, lelopják az órát is a karomról.
0: Tehát ellopják a, mit tudom én, 2500 eurós telefonodat, és max annyit tudnak vele csinálni, szétszedik.
2: Igen. Jól tudom. Alkatrésznek lehet értékesíteni, mondjuk ha van egy 2500, vannak ezek a trifold, a háromba hajtható telefonok, mondjuk van egy jön, akkor ezt azért lehet, hogy az értékének akár ma az egy tizedét is megkapod.
0: Aha.
2: Azért szerintem nem éri meg. Tehát ha valaki okos, akkor lopjon inkább olyan karórát. Nem digitálisat, nem éri meg, azokat is le lehet zárni, plusz követni lehet. Olyan klasszikusat, mert mondjuk nem tudom, mennyi ez a Swatch a karomon. Olyan túl sok pénzt nem adnék érte, hanem
0: lenne. Várjál még 50 évet, csak akkor még rádobhatsz egy 100-ast. Mit tudom?
2: Akkor 50 év múlva már 200 eurót is érhet.
0: Szóval, de nézd csak, itt most látom Bud Spencert, nem tudom már miért tették oda ki, de képzeld el, hogy azért a lányom még már nem tudom milyen órán, valamilyen órán, ez fontos, hatodikosok Bud Spencer filmet néztek.
2: Igen, és azt mondták, hogy művészfilm?
0: Nem tudom, de én ezt nem tudtam megfejteni. Segítesz nekem?
2: Melyik részét?
0: Vajon egy tanár milyen meggondolásból nézett a gyerekekkel Bud Spencer film?
2: Depressziósak a gyerekek, nézzenek valami vidámot.
0: Igen?
2: Simán. Én, ha neked ezzel is bajd van, felállok ki meg a stúdióba.
0: De én csak elgondolkodtam, hogy miért. Tényleg, tehát a miértjét nem találtam meg, mert vidám filmek vannak mások is, mint Bud Spencer filmek.
2: Nem tudom, hát sok minden oka lehet.
0: Még egy filmtörténet órán is elgondolkodnék, hogy miért pont Bud Spencert.
2: Például a Spaghetti Westernnek tökéletes illusztráció lenne. Az ezer pofon karácsonyi, vagy valami hasonló. Értem. Na mindegy, tehát én amúgy
0: Bud Spencer,
2: én nagyon szeretem a Bud Spencer filmeket. Tehát szerintem annélkül az angyal nem, bocs, az angyal ma megjött, annélkül nem tudod ötöt káposztát megemészteni, hogy a tévében ne legyen Bud Spencer. De tényleg őszintén, megetted a karácsonyi vacsorát, főnök, létszi, ne írjál be nekünk, csak egy kitérő a karácsonyi vacsoráról, jó?
0: Mint olyan te kitérte, hogy nézd meg, hogy a vacsorád mennyibe kerül, komolyan ezt megcsináltad?
2: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fogom megtalálni, mert ez nem egy régi.
0: Van a Swatchnak az olvátja egyébként, ami attól érdekes, hogy ezt az évben csak egyetlen egy napon árusítják, amikor Svájcban havazik, és ez attól függ, hogy azon a napon éppen havazik-e Svájcban, vagy nem havazik-e Svájcban. Ez a White Rebel, és minden évben egy napon kapható. Abban az esetben, ha Svájcban hullahó. A hullahó, akkor
2: a francot meg tud most rendelni 95 euróért.
0: Jó, ne, ez a múlt évi, de minden évben kiadják az újat. És azt csak úgy tudod megvenni azon az egyetlen napon, és akkor a Swatchot, ha hiszed, ha nem, a nyugati országokban, sőt, még Közel-Keleten is teljesen ellepik az emberek, utána meg méreg drágán eladják őket.
2: Nem mindegy, nem vagyok én ettől annyira elájulva. Te Zsolt, az a nagy büdös igazság, itt vissza akartunk térni arra, hogy miért Bud Spencer, azért Bud Spencer, mert valaki árrendőrként próbált a forgalomban 1500 lejkenő pénzt elkérni. El tudod képzelni, hogy ezek után kevésbé jött össze, ez Temesváron lett volna. Az arról szólt a dal, hogyha áthajtott ugye a hölgy a pirosan, hogy akkor nem veszi el a jogosítványát, és mivel a hölgynek nem volt ekkora rendek pénzösszeg a zsebében.
0: El kellett volna a jogsít.
2: Igen.
0: Ez amikor mondod a rendőrnek, hogy de uram, el kéne venni a jogsimat ezért, de nem tudom, hogy nem
2: az
0: tudja.
2: Rendben volt, bementek a következő bankfiókba, hogy kivegyenek lovettát, és innen jön majd a nagy történet.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Magánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
2: Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
5: Máté, mi a helyes válasz?
4: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
6: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
7: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
8: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
9: Október 17-én Marosvásárhelyen.
8: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
10: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt. A Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
11: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szolnáltatói üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
12: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna? Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: A reklám után
15: ismét lágerek,

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Szóval ott tartottuk, hogy Temesváron valaki állrendőrnek öltözött, megállított a hölgyet, aki áthajtott a piroson, az elég szemfüles volt, tudta, hova kell állni.
1: Valószínűleg.
0: A hölgynél viszont nem volt pénz, amivel lefizetheti a rendőrt. 1500 lejt kért ezért?
1: Igen, 1500 lejt kért volna.
0: Én megmondanám ilyen, hogy nyugodtan vegye el.
1: Figyelj, benne, jó, persze.
0: Várom, Eminesz kuves. Inkább vegye el a könyvemet.
1: Na mindegy, hát ez most attól függ. Na mindegy, az a történet, hogy bementek a
0: legközelebbi bankfiókba, igen. Így, és ott akkor mi történt?
1: Hát onnan kellett volna kivenni. A nőnek gyanúsá vált az árrendőr fellépése, illetve a szokatlan...
0: Felépítése.
1: Igen.
0: Hogy kell kinézni?
1: Diszkréten társázta a 112-t. És amikor a helyszínre befutott a valódi rendőrség, valódi autója, akkor a csaló úgy sarkon fordult, és hát elszaladt. Na most egy baj van. Bankoknál vannak kamerák. Csávókámat nem volt olyan rettenetesen nehéz utolérni. Nekem csak az jut eszembe, hogy majd elmondom, hogy kicsoda. A sztori az úgy van, hogy csávót azt, mármint, hogy neked kikapcsolt mikrofonnál, hallgatókkal ezt nem osztjuk meg. Havert azt leállították, hogy nem tudom, valamiért, valami szabálysértésért. Mondta, hogy hát akkor azért valahogy csak el kellene intézni a dolgot. Ez még a régi szép időkben volt, mondta a rendőr, hogy jó, rendben van. Akkor mondta, hogy hát nincs nála készpénz, nem baj, ott a bank, vegyen ki. Ki is vette a pénzt, forma, de talált egy cédulát, amin azt, hogy fondo insufficiente. Visszament és odaadta a rendőrnek.
0: Ez jó.
1: A rendőr intett, hogy na húzz el a francba. Hogy igaz a történet, de hallod, sem
0: ezek
1: tudom.
0: Után, amikor valaki beöltözik rendőrnek, tényleg megállít egy embert, elmennek a bankba, hogy vegyen ki az ember pénzt, hogy őt fizesse le. Ezután egy csalási kísérletért...
1: Hát igen, kísérletben nem sikerült.
0: Felelősségre.
1: Mert sajnos ahhoz, hogy csalásért, az kellett volna sikerrel járni.
0: De a csalás megtörtént, de beöltözött rendőrnek. A rendőrnek adta ki magát, hivatalos személynek, könyörűen. Hivatalos minősége van, visszaélés, meg az megtörtént.
1: Tehát, hogy ha engem kérdezel, akkor a teljes történet a csalásról, akkor történt volna meg, ha ki is perkálnak neki. Ez itt csak kísérlet. Megpróbálta átverni a másikat, de nem sikerült neki, mert a másik azt azzal illusztráljuk, hogy hívta a 112 segélyhívót, mert gyanús volt neki az illető, nem igazi rendőr, mint ahogy nem is volt
0: az
1: igazi.
0: Az így se jobb börtönbe kerül. Hogy miért csuktak le?
1: Ha mert lúzer vagyok.
0: Mert rendőrnek öltöztem. De gyere, Mariska, öltöz csak vissza.
1: Hát figyelj, oda menne azért. Na, figyelj, úgy gondolom, hogy nem ismerem a börtön hierarchiáját, de a csaló azért csak jobban jár, mint ha igazi rendőr lett volna.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

Gagăre și muzică nouă. Radio Gaga, parte din viața ta.